0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

és brit énekesnő és dalszerző Ray, és az a Where's My Husband, amit amikor először meghallottam, azt gondoltam, hogy na ezt tudja, hogy a Mark Ronsonnal készítette el, mert annyira olyan a hangzás, de nem. Mike Sabbath, a társproducer, aki Shawn Mendesnek, Lizzo-nak, Meghan Trainornek, Liam Payne-nek, a Little Mixnek, Sabrina Carpenternek is írt már dalokat, a Jonas Brothers-t kifelejtettem, úgyhogy igazi nagy ágyú a fickó. Ray, Where's My Husband? Hozom a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan dal, amit a héten is hallhattunk már a live mixekben, több DJ-nk is játszotta, egy óriás nagy klubklasszikus, újra töltve. Fake lesz és az Insomnia, hát elképesztő, az eredeti már 31 éves idén. Fú, telik múlik az idő. Egy vadi új köntös kapott Bibi Rexának köszönhetően, egyébként a Fake lesszel közösen hozták ki ezt a dalt idén tavasszal. Az énekesnő közelgő negyedik stúdióalbumán is ott lesz majd. Ez a New Religion.

0: délután ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, ha megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket. Mi játszuk az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen, a mémeknek köszönhetően. Hozom már is!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rapper srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küld már el a hangod. Na ez a dal Michael Moore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refrén jutott mindössze Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: I remember simple days, love you in simple

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár, aki a hírneve ellenére rettenetesen szerény, a bőre pedig rettenetesen érzékeny, úgyhogy nem csoda, hogy piacra dobott egy 70-es fényvédőt 3 évvel ezelőtt. Ed Sheerant hozom, aki saját bevallása szerint amúgy csak 50-es fényvédőt használ. Jön nem sokára az Azizám.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1-es zene, amit élőben hallhatunk két hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ meg Top 100-as

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Joel Corey például, aki 2024-ben volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, nem sokkal azután, hogy Kínában DJ-szettezett, és akkor elmesélte nekünk, hogy annyira tudatos, hogy mindig utána néz, hogy az adott országban milyen zenék mennek nagyot, szóval teljesen más DJ-szettet hoz el egy budapesti vagy egy kínai közönségnek. Az első út azért most is a konditerembe vezetett. Joel Corey, stay a little longer, hozom már is.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Gyermekpornográfia miatt elítélt férfit fogtak el a rendőrök. Többfelé előfordulhat ma még kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött férfit. Az 59 éves budapesti lakost a pécsi törvényszék korábban 6 év szabadságvesztésre ítélte, mert több alkalommal is gyermekpornográfiát tartalmazó felvételeket töltött fel közösségi oldalakra. A férfi a jogerős ítélet ellenére nem vonult börtönbe, ezért a bíróság elfogató parancsot adott ki ellene. Végül május 5-én egy budapesti lakásban fogták el a férfit, akitől informatikai eszközöket és adathordozókat is lefoglaltak. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót. Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várhatóan június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz. A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a Pécs-München menetrend szerinti repülőjáratokhoz, jelentették be szerdán. Ez azt jelenti, hétfőtől az utasok számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között. A megállapodás értelmében egylépéses podgyász feladást, garantált csatlakozást és késés esetén átfoglalást ígérnek. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 európai és több tucat Európán kívüli reptér is elérhetővé válik egy átszállással. A Magyar Közút tájékoztatása szerint továbbra is jelentős forgalmi rendváltozásra kell számítani Siklóson, a Zombori utcában és környékén, az új körforgalom építése miatt. A közlekedőket táblák irányítják. Útépítési munkákat végeznek több helyen is Baranyában. Sátorhely, Villány, Mohács és Pécsvárad, illetve Baksa és Szabadszentkirály között útszűkület, félpályás útzár érvényes. Szintén útszűkületre kell számítani a Katátfai bekötőúton útkarbantartási munkák miatt. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológia terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg. meg. Ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
5: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A mikrofonnál Kismerti, és rögtön az óra elején egy parti himnusz, ami a héten meghódította a Billboard Dance Airplay chartot is. Hát ez most a number one, a numero uno. Bibi Rexha meghatódottan köszönte meg a rajongóknak, mert ahogy ő fogalmazott, ez nem csak az ő győzelme, de a rajongóké is. Tavaly januárban szakította kiadójával, és azóta független előadónak számít, és hát lám-lám, bejöttek a számításai. A Faithless klasszikus egy kis csavarral, így lett belőle igazi mai, ez a New Religion, Bibi Rexhától, a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágerek.
1: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
2: Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek. Nézte valaki?
3: Volt meccs.
2: Volt meccs. Mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
4: Paris Saint-Germain.
2: Tovább
4: jutott.
2: Vagyis akkor ez mit jelent?
5: Hogy az Arzenállal fognak itten játszani.
4: Május 30-án jönnek.
2: Május 30-án jönnek Magyarországra.
4: Igen.
2: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
4: Na ne szórakozz.
3: Hogy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
2: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
4: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
2: Meghívtak a BL döntőre, igen.
4: És nem mész el.
2: Nem.
5: Más dolga van.
4: Mit vágjak hozzá?
2: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, hol a csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom, én mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
4: Hát BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
5: Hát igen. Biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
2: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
4: Arzenál, Paris Saint-Germain.
2: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom.
5: Nem, már. Úgy van. Itt talán már érted, hogy miért nem megy.
4: De nem, tök mindegy,
2: az mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
4: Május 30.
2: Az jövő hét hétvégén. Vagy nem, az
5: hát
2: két hét.
5: Hát az még arrébb van, vagy három.
2: Aha.
4: Na állj. Mit csinálsz helyette, ami
2: nem hinti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
4: Ráadásul ők hívtak téged.
2: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet. Szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát akkor május vége.
4: Emberek eret vágnak most.
2: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
5: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
2: Vagy nem
5: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél és hazamegy.
2: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este megint, és négyszer járom meg az oda-visszát.
5: Na, hát érez ennyi.
2: Jó, hát csupi,
4: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye?
2: Nem, egyébként az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik páholyba mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
4: az Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
2: Igen, jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, megvannak.
4: Belépsz, és azt mondod, Vitya.
2: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban.
4: Igen.
2: Hiba volt?
4: Igen.
5: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
4: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
2: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis Pest?
4: Ja.
5: Érted? Hát van tartása.
4: Azok nem hívtak, hogy indiai jegyet adtak.
2: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
4: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
2: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jobb program?
5: Ugye?
2: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program?
4: A Gergely Ugornyai felolvasó estre.
2: Mi van, érted?
4: Bántam azt is.
2: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát
5: ilyen meccs lesz még, érted? De olyan naplementát ki tudja?
4: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
2: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
4: Tudod mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
2: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
4: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
2: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat nem szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
4: Hol van a kis jegy?
5: Nincs.
4: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
5: De a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
4: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
2: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De hogy nem
5: volt
2: nem.
5: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
2: Londoni koncert, George
5: Utána
2: Michael.
5: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
4: És mit csináltál
2: Nyomós
4: helyette?
2: Érved volt, hogy nem mentél?
5: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
4: Atya Isten.
5: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
2: minden,
5: hogy
2: kaja, pia, gyerekek, koncert,
5: George mondta... Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár is 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
2: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
5: Nem láttad.
2: Adja ezt egyébként? Valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
5: Egyébként igen.
4: Egyébként meg valószínű.
2: Gyúj, berakok egy popcorn a mikróba.
5: Kényelmesebb is, érted?
2: De hova siessek, öregebben nem gyorsolnak.
5: Ideg a sör olyan, amilyen
2: lelucsolnak, ott kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
5: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
2: Hát legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a várom, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos, ami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi? De ott bajba kerülök, ott még jó, meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, aztán megnézem.
5: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted?
2: Lehet
5: a
2: volna.
5: Stadion alá.
4: Most ne szórakozzál.
2: Elmondom neked, hogy minden lett volna.
4: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
2: Hogy?
4: Hát, hogy
2: de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
4: De nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
2: ja, várjátok, ez olyan lehetőség.
4: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
2: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenában. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Például, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenában. Fogalmam nincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen igen. van, ott kell lenni, el kell menni.
4: Nem,
2: igen?
4: Nem az
2: akkor nekem valami
4: van.
2: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
5: mozit
2: nézek.
5: Túl sok jót kaptál az élettől, haver.
2: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
4: Jaj, ne, jó,
2: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
5: Hát szerintem az lenne az igazi
2: kiszor,
5: azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
2: horror,
5: szombat neked. Délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok.
2: Sziasztok, egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométert.
5: Babóton akkor van a fesztivál.
2: Igen, Babóton fesztivál.
5: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
4: Vali, kérdele egyet, és add el.
2: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
4: De még nem lehet
2: látva, már visszacsinálni. Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
5: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
4: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Tehát ez
2: igen.
4: Olyan, tehát hogyha de most jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
2: Igen.
4: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
2: miért
4: érdekli.
2: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre? Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
6: Ez egy társadalmi esetmény, persze.
5: De
2: ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így
6: de
2: működünk.
6: Hát, megjön a kedvemre.
2: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Bérdőd, érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy.
4: Nem,
2: el kell ezen gondolkodnom.
4: Csinálnék egy csomó Insta-sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
2: Na ja, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
5: Pocizgatnak itt lenne.
4: Ki van a pályán?
2: Ugye, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Tehát, valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni, de engem nem érdekel a foci.
4: Van egyébként bármi olyan program,
2: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
4: Célcsatornás lebegés.
2: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
4: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
2: Nincs. Tehát, hogyha bárki, az, kell, bárki, hogy
4: jönne,
2: legyek.
4: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon, nincs. Ott akarsz lenni.
2: Ha aznap úgy kelek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. Azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
5: Jön a Buddha.
4: A Buddha jön.
2: Én a Buddha.
5: Hogy hihet?
2: Jön a Jézus, meg a... Nem, akkor menj a tollak.
5: Az a Buddha földi helytartója.
2: Igen, a Dalai Láma.
5: Azaz.
2: Volt már itt.
5: De most jön.
4: Hát külön a Balinál.
5: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
2: Hát megnézem a kis kalendáromat.
5: Motorozunk, vagy nem.
4: Bejelentkezek a kozmetikushoz. Hú, vagyok.
2: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Hát mikor gyűn a láma? Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma idejte? A bölcsesség óceánja, hol korbászol? Mikor jön ide?
5: Mikor nekem bölcsesség fogam van? Tessék. A bölcsesség óceánja.
2: Május 22, lábszőrtelint és este
4: van,
2: hat. Tele vagyok. Hogy hát tele vagy.
4: A láma se fér bele.
2: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van idő.
4: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
2: igen,
4: akkor
2: jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
4: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
2: De szerinted ez csak arra, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
5: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert ez egy BL döntő.
2: És biztos, hogy nagyon nagy, tehát olyan hangulat lesz, igen, és ilyen biztos, soha többet alkalom.
4: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
2: Aha.
5: Eladó.
2: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
4: a pont. A tuning.
2: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című története. De akkor hát ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
4: de
2: nem.
4: De mi maradt még ki?
2: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
5: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
2: Igen, habzószájú kispaty.
5: Ez több 10 000 euró.
2: Csak nagyon durva. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kispest és turkeve focdrukerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi ilyen
5: döntőre. Valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
2: Tökre meg tudom érteni.
5: Aha, és hogy szereti.
2: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
5: Nem.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Már megint a Premier Outletbe mentek.
10: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
11: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
15: Spát Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
16: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napokon belül megkezdődik a Komló Verzum mögötti parkoló felújítása. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót. Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várható a június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz. Új előadással várja a közönséget a Bóbita Báb Színház. Május 16-án lesz a premierje a Bőgős fia meg az Ördögök című előadásnak, melyet Szántó Viktória írt színpadra Ijés Gyula meséje alapján. Az előadás próbái februárban kezdődtek. A darab zenéjét Kovács Áron Ádám szerezte, a rendező Sramó Gábor. A bábjátékot a színház 4 éven felülieknek ajánlja. Továbbra is küzd a bennmaradásért az NB1-ben szereplő Carbonex Komló. A férfi kézilabda együttes a bajnokság 25. fordulójában a tabella 8. helyén álló Csurgó vendége lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik Csurgón a Sótonyi László sportcsarnokban. A klub egyben azt is közölte, az ezt követő fordulóban a Győr elleni mérkőzés időpontja megváltozott. Az eredetileg május 23-ára kiírt meccset május 20-án, szerdán, délután 17:30-tól láthatja a közönség Komlón, a Városi Sportközpontban.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint továbbra is jelentős forgalmi rendváltozásra kell számítani Siklóson, a Zombori utcában és környékén, az új körforgalom építése miatt. A közlekedőket táblák irányítják. Útépítési munkákat végeznek több helyen is Baranyában. Sátorhely, Villány, Mohács és Pécsvárad, illetve Baksa és Szabadszentkirály között útszűkület, félpályás útzár érvényes. Szintén útszűkületre kell számítani a Katátfai bekötőúton útkarbantartási munkák miatt. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora!

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: Isten, Sebestyén, Böllesztofanész, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 7:15 lesz, vagy múlt egy perccel, jó reggelt, 6 óra után, 16 perccel, Juli, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hello, hello. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és motorozásra készen.
3: Egyesek, meg nem van ez így, az élet néha igazság.
1: Az élet néha ilyen.
3: Néha egyeseket megmér, másokat fölemel.
1: Fölemel, lesújt, de majd... Indulok a motoros pajtások után, úgyhogy ti ma már elstartoltok.
3: Igen, majd küldünk képet.
1: Küldjetek képet, a legszebb részeken mentek majd.
3: Ha így van, és akkor azt írhatod vissza, hogy rohadjatok meg.
1: Igen, az szép
2: kisbarátaim, várjatok meg, itt vagyok.
1: Igen.
3: Utánunk.
1: Jó, sok közlekedés, M1-es autópályán Budapest felé álló Baroktól, M0-ás Budakalász felé 75-ös Dunakeszi újpesti kihajtónál, szintén rogy, Szegeden nagy baleset az Új hídon, teljes utcár van. Kb. Még 2 óránál. Gyerekek, mi van ma? Van, amikor 7-ig egyetlen egy sem érkezik. Most meg már ekkora káosz, viszont 42 nap, 19 óra, 45 perc és nyári szünet. Gyerekek, kaptuk SMS-ben. Köszönjük. Köszönjük szépen.
3: Azok szerintem egyszerű, megjött az eső.
1: Megjött az eső.
3: Egy csomó helyen ilyen óriási köd van, M7-es autópálya, és vannak olyan szakaszok, ahol semmit nem látsz, aztán tovább mész, akkor ott minden rendben. Plusz ugye csúszik, nem szoktunk hozzá, hát hány hónapja nem volt egy szem csapadék sem.
1: De majd most jövő héten, amikor turnéra megyünk.
3: Azaz, majd most végig esik.
1: Ráadásul motorral megyünk a turnéra. Az nagyon szép lesz. Hónapok óta semmi eső, tessék?
2: Jó lesz, jó időnk lesz.
1: Hát a profita szóljon belőled, azért minden idők legnagyobb csapadék felhője közelít Európa felé, és egy olyan csapadék zóna állt össze, amit nem is tudok. De egyébként már hozzá vagyunk szokva, szóval most mondhatjuk, hogy rócsó eső. Egyébként tényleg. Tehát ez a május, ez valahogy vagy el kell cserélni, vagy április végére kell tenni, vagy június elejére eltonni, nem tudom hova, de hogy nekünk most már ez van. Tehát, hogy az, hogy rócsó délutáni szakad az eső, ez most már minden évben így járunk.
2: De igazából teljesen mindegy, hogy hogyan matekozunk a hetekkel, mert hogy mindig behozzuk. Előző évben egy héttel később voltunk, és akkor volt ez a nagy esős szar. Most meg egy héttel korábban megyünk, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mikor megyünk májusban.
3: Nekem szent meggyőződésem, hogy vissza kell rakni őszre.
1: Vissza kell rakni össze. Egyébként szeptember, tehát a legjobb idő, indián nyár, nincs eső. Ez a május azért, ez legalább maradt egy kicsit esős. Úgyhogy, ja igen, nem baj, gyerekek, meglátjuk. Hétfőre még jó időt mond Győrbe, aztán a Sopron Szombathely az kérdéses, és utána megint javul, tehát a Dunaújváros Debrecen az már oké lesz. Az már oké lesz.
2: Esőkabátokkal fel vagytok szerelkezve? Minden
1: esőkabátunk is van, minden. Motoron is van esőkabát, esőnadrág.
2: Van ilyen, a motorra is van ilyen védőfelszerelés, amit rá lehet húzni.
1: Motorra?
2: Bármit, ha...
3: Nem lesz annak baja, ha ráesik az eső?
2: Nem, értem, csak neked hogy van kell valami olyan, például a lábadra, amikor télen mész
3: és
2: látod. Igen?
1: Nincs. Hát a télen látod ilyen zsák, babzsák, lábzsákba, ez inkább a hideg ellen. Az eső ellen esőnadrág. Ami nem ázik át. Van egy esőkabátod, meg egy esőnadrágod. Egyébként imádok esőbe menni, szóval hogy az is király.
3: Hát azért a 300 kilométert az jó, annyira az nem úgy... vicces, tehát a városban megurulsz esőbe, azt még értem.
1: Igen. De, hogy...
2: Csatakosra, cuppogósra ázva.
1: Csatakosra, de jó, mész a kis barátoddal, a bukosiak. Tegnap fölrakadtam rá a kis páramentesítőt, úgyhogy... Komoly haladások vannak.
3: És még valamit rád beszéltek, vagy megúsztam?
1: Nem, csak rövid időm volt, úgyhogy csak beugrottam, gyorsan földobtam ezt a pinlockot, és akkor az is megvan, úgyhogy...
3: Nagy élet, majd meglátod.
1: Nagyon jó, már mentem
3: vele. Úgy vezetni esőben, hogy látsz, azért az nem rossz.
1: Nem fog párásodni, igen, nem fog párásodni a dolog, úgyhogy...
2: Fantasztikus évforduló van ma.
1: Na,
3: kinek örülünk?
1: Milyen évfordulónk van?
2: Sir David Attenborough ma 100 éves.
3: Azt a rohadt
1: életben. Azt a mindenit, akkor ő már nem legózhat.
2: Nagyon. Mi?
1: Ő nem legózhat már, az megvan.
2: Tényleg.
3: A 100 évesek nem legózhatnak?
1: Nullától...
2: 99-ig
1: van a David. David Attenborough nem legózhat többet, gyerekek. Ez fontos. Hát ez nagyon fontos évszám. Hát tényleg 99-es, nem tudtam. Nem 89?
3: 100 éves.
1: A legó rajta van, hogy 5-től 99-ig. David Attenborough nem legózhat többet. Ez egy fontos dolog.
3: Hát, ha
1: szóljatok neki, hogy ne legózzon többet, mert túl lehet. Neki már a legót nem ajánlják.
3: Ha most én legó úr helyében lennék, azért egy dobozzal kiadnék egy
1: Attenborough,
3: és hát akkor az, hogy 100+.
1: 100+,
3: 100-tól fölfelé, és akkor Attenborough tudna. Az öreg, az gyerekek, bámulatos, még ma is dolgozik, még mindig dolgozik, már mondjuk forgatni ki nem jár, azt mondják, de hogy maga a szerkesztés például, hogy miről csinálnak filmet, és a szinkronizálás, tehát azt még még simán még vállalja, terepre nem megy, azt így elhagyta, azt hiszem 95 éves korában, de akkor még hordozta egy stába hátán az öreget, és ment és csinálta, most már azt mondja, hogy most már terepre nem megy, de még azért a meló részét vállalja.

0: beszélgetni, na hát nekem ő az, az ember.
1: Az a baj, az lenne, hogy 50 percet végig aludna, utána
0: aztán neki állna legózni.
1: Feljadna, főzne egy teát, aztán
2: és visszaaludna.
1: És visszaaludna. Tehát, hogy, de ne vele szívesen, persze.
0: Vele szerintem ő még szellemileg abszolút friss. Igen.
1: Szóval, ha ilyen kell, az eső legalább lenyomja a levegőben szálló azbesztet, írja valaki.
2: A gyerekek, az most ment tovább, azt olvastátok, hogy az nem csak Szombathely, hanem Zalaegerszeg, Kisfalvak, útba került bele, egy csomó helyre szállított ez a bizonyos osztrák kőbánya. Aha. Úgyhogy, ha arra motorozunk, akkor meg is becstelenítjük egy jó pisiléssel. Szerintem, hogy nem csak ezen az egy helyen van, és akkor most Szombathelyen is agyalnak egy önkormányzat, vagy Zalaegerszegen van egy önkormányzati.
0: Sopron,
2: igen, hogy egy csomó helyre sajnos ebből került abba a régióba.
0: Hát félelmetes egyébként, tehát nem is értem, vagy nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt majd valahogy kármentesíteni, ezt a térséget.
1: Az, ezzel ugye foglalkoztunk, olyan hát az
0: nincs,
1: irdatlan.
0: Visszaszeded, azt elviszed.
1: Igen, irdatlan. Irdatlan szívás, igen. Londoni fornetizsekről csinál filmet, ide Sanyi. Igen, ez jó. Forneti. Ja. Azt mondja, hogy mit ír egy hallgató? Szép reggelt, köszi, hogy vagytok. Ma reggel a tegnap éjszakai szaunában akciózós brutál pornó jelenetet legalább 5 percig néző 10 éves mostó a fiam lelki üdvösségért kérnék feloldozás, bár nem, mintha lenne gyónás. Ha bár még messze a szerda. Mentségre szóljék, hogy a kapcsolatunkat próbáljuk menteni. Amen.
2: Tudod, amikor nagyon benne vagy, hát ez hány szülővel fordult elő, hogy a gyerek benyitott, hogy anya, és ne pedig gyakorlatozom.
1: És úgy próbálják menteni a kapcsolatokat, hogy hard szexet nyomnak a szaunában.
0: Van bennük lenne.
1: De ha még szexel mentik, ott még van mit menteni,
2: igen,
1: az jó.
2: Az még nem
1: rossz. Az jó.
2: Az még nem
1: rossz. Ha még szexelnek, és úgy próbálják megmenteni, az még egy jó megmentési lehetőség. És erre nyitott rá a gyerek?
0: Hát,
2: ezek szerint.
1: Wow.
0: Vidd be egy kis aromaterápiát.
2: Hogy kihagytátok a török között. Jaj!
1: Aha.
0: Mondjuk azt egyszer megcsinálhatnánk, hogy az ilyen szituációkban hogyan próbálod menteni a szituációt. Tehát, hogy mit mondasz a gyereknek.
1: Nincs téma, amit már nem csináltunk meg, de megcsináltjuk újra. Nincs téma, amit 40-szer ne csináltunk volna meg, de 41-szer és abszolút megcsináltjuk. Amikor a gyerek rágyított.
0: Amikor a gyerek rágyított, mit mondtál?
1: Amikor a gyerek, igen, mit mondtál, miért mondtad?
0: Hát egy szaunában elég nehéz. Mit? Ott nem is tudsz mit mondani. Hát ott nincsen semmi.
1: Semmi.
0: Hát meg ott magad elé ránthatsz.
1: Hát ugye végignézi kívülről. Tehát, hogy üveg van, már pedig üveg van, akkor az, mire mondaná bármit, addigra a gyerek már azt elmondja. Igen. Azt mondja, hogy turnézgatnátok folyamatosan egész évben, és akkor nem lenne a száj az országban, ahol szárazságból oda kitelepültök. Probléma megoldva. Ja, Tufa vagy Balázs, köszönöm szépen. Egyébként tényleg, el kéne mennünk így egy hétre, egy hóramba, és azonnal megoldódna. Megoldódna az a szájügy.
2: Magyar gazdák imádnának bennünket.
1: Döbbenet, hogy tényleg elindulunk, és eső lesz. De meglátjuk. Még azért bevonzhatunk valami kis időablakot, amikor pont nem esik. Tehát, hogy mit csinálsz?
0: Ja, nem hallok.
1: Füldugulásod van?
0: Nem.
1: Tegnapi történet?
0: Figyelj, nem hallok. És lehet, hogy hiba volt ma reggel...
1: Bejönni.
0: Nem, fülhallgatóval hangosan zenét hallgatni, mert most estére még valamennyire kidugult, reggelre már egészen jó lett, és aztán utána elindultam befelé, és zenét hallgattam viszonylag nagy hangerőn, és most megint nem hallok.
1: És az, igen, volt a hiba.
0: Igen.
2: Ezt így ma reggel, ezt komolyan gondoltad, hogy te a tegnapi repülésed után bedugult füledre rányomsz valami hangos muzsikát?
0: Butaság volt. Óriási butaság volt.
2: Nem, igen, én akartam mondani ezt, Júli, de...
1: Nem annyira szerencsés.
0: Ez olyan gyakran előfordult.
1: Nem annyira. Nem, igen, annyira szerencsés.
0: Voltam tegnap. Óriási élmény volt. Úgyhogy sajnálhatod, hogy nem jöttél el, Bali.
2: Hát oda, amit lehúztál.
1: Ami ugye volt a...
0: Szélcsatornás.
1: A szélcsatorna.
0: Lebegés.
1: És milyen volt? Tudtál lebegni?
0: Tudtam. Igen.
1: Hát, fogták a kezed, vagy elengedtél?
0: Is.
1: Aha.
0: Háromszor, illetve ötször voltam bent 3 percet, az egyébként így elsőre nagyon sok. Ha összeszámoljuk, akkor az azt jelenti, hogy kb. 4000 métert zuhantam, tehát hogyha összeadjuk az egészet. Az elején estem keltem. A végére se volt sokkal jobb egyébként, tehát hogy nyilván baromi nehézebben. Én azt gondolom, az ember azt látja, hogy amikor így kiugrálnak az emberek a repülőgépekből, hogy tudod, olyan, csak úgy zuhannak.
1: Igen.
0: De amikor egy ilyen szélcsatornában vagy, akkor jössz rá arra, hogy egészen picikéket mozdulsz, és rögtön elindulsz valamilyen irányba. Picit megemeled a fejed, picit visszahajtod, emelkedsz, süllyedsz, akkor hirtelen tudod, nem tudod, nem arra mész soha, amerre szeretnél, ide-oda csapódsz, úgyhogy egy jó ideig eltartott, mire megtaláltam a kezem, a lábam.
1: Ez mennyi egy óra?
0: Hát nem, hát 3x5 perc volt.
1: 3x5 perc, aha.
2: De közben kijöttél, mindegy az 5x3 vagy 3x5.
0: Teljesen mindegy. Kijöttem egy párszor, mert hogy váltottuk egymást egy másik csapattal, és akkor ugye velem volt Máté, akivel beszéltetek hétfőn telefonon.

0: fonon a bázisugró Máté, meg egy Kristóf nevű srác, és akkor ők vittek, hoztak ki be a csatornából, és akkor ott próbálkoztam. És akkor egy csomószor volt, hogy akkor, amikor már el tudták engedni üzembiztosan a kezemet, akkor mutatták, hogy mit csináljak. Akkor tudod, tartod a kezed, baromira be vagy feszülve az elején, olyan izomlázom van, hogy leesnek a karjai.
1: Aha.
0: Hogy hogyan tudsz fordulni, hogy hogyan tudsz, hogyha egy icipicikét odébb visszad a lábad, a kezed, a fejed megemeled, akkor hogyan tudsz navigálni, de az elején ide-oda rángat a szél, de így rá lehet érezni.
2: Láttam a videót, a legjobban azt élvezted, mikor Máté kivett a csőből, állj, így igen. Megfogta a lába között.
1: Alányult kicsit, igen.
2: Cickóknál érte, lefordította, azt vitte magával. Láttam, Juli.
0: Figyeljetek, óriási élmény volt. Tehát, hogy te már ezt próbáltad?
1: Valami forgatáson voltam már kincs. Onnan tudtam, hogy Csepelem van, hogy én ott forgattam. Aha. Már egyszer, még 100 évvel ezelőtt.
0: Nagyon bejött, úgyhogy megbeszéltük, hogy lesz egy tandemugrás.
1: Aha.
0: A nyárom, Siófokom.
1: Na!
2: Úgyhogy... Ó, de jó, izére ugorjál.
1: Jó, szóljál, hova csapódsz be, hogy odaálljak a krátert, lefilmezzem utána, mert Klaudiának szóljak a fókuszba, hogy a krátert.
0: Egy pohár borral, tudod. Igen.
2: Hát, ha nem a DJ ott ide ugrik rá a Juli, akkor egy senki.
1: Gyere, plázsra.
2: Nagy színpadra.
1: Ugorj a plázsra, becsapódsz, igen. Menünk el, gyerekek, jövünk, nagyon sok reklámunk, híreink vannak. Jövünk mindjárt 14:30 jelentkezzetek játékra.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőn,

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
8: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
10: Színész vagyok, nem bajnok.
11: Mi nem térdelünk le!
8: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
12: It's showtime.
8: Május 7-től a mozikban.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
16: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új bemutatóval várja a közönséget a Bóbita Báb Színház. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Új előadással várja a közönséget a Bóbita Báb Színház. Május 16-án lesz a premierje a Bőgős fia meg az Ördögök című előadásnak, melyet Szántó Viktória írt színpadra Ijés Gyula meséje alapján. Az előadás próbái februárban kezdődtek. A darab zenéjét Kovács Áron Ádám szerezte, a rendező Sramó Gábor. A bábjátékot a színház 4 éven felülieknek ajánlja. Óvatosságra inti az adózókat a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. Azt írják, közeleg május 20-a, ami a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Ezt a csalók is igyekeznek kihasználni. SMS-ben, telefonon, illetve e-mailben próbálják meg átverni a lakosságot, visszatérítendő adót ígérve. Üzeneteikben olyan csatolmányok, hivatkozások találhatóak, melyek segítségével el tudják lopni azok adatait, akik nem elég óvatosak. Fontos tudni, hogy a NAV nem küld értesítést adó visszatérítésről vagy tartozásról, SMS-ben és e-mailben, de telefonon sem. Ha valaki ilyet kapott, gyanakodjon, és ne feledje, adóügyek intézéséhez kizárólag a hivatalos felületeket szabad igénybe venni. A NAV-os csalásokkal kapcsolatban többet is meg lehet tudni a Kiberpajzs hivatalos oldalán. Néhány napig nem a megszokott helyen állnak meg a villányi buszok. A városban a vasúti átjáró lezárása miatt vasárnap este 8 órától május 14-én csütörtökön reggel 7 óráig a buszok terelő útvonalon közlekednek. A Városháza Damjanich utcai megállót Nagyharsány irányában a Baross Gábor utcába a rendőrség elé helyezik át, míg a Herceg-Szentmárton irányába közlekedő járatok a Vitis Hotel megállótól körülbelül 60 méterrel távolabb állnak majd meg. Május 10-én vasárnap autóverseny miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Orfűn, Abaligeten és környékén. Reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes útzár lesz érvényben. A polgárőrök reggel 9 órától körülbelül fél óránként engedik át a civil forgalmat. Felújítják a burkolatot és parkolókat építenek Mohácson, a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között. Megváltozott a forgalmi rend, csak egy irányban lehet haladni, a Vörösmarty utca irányában. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázs!

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Valaki Prodigy-t kér, illetve valaki a Barnabás. Prodigy-t kért, hogy az általános zenéket. Nem kellene nekünk valami zenei megújulás, de tényleg nem férne ránk, hogy itt új zenéket kérünk a Rádió 1-től, vagy szólunk nekik, hogy így valamit csináljanak már.
2: Oti néha egy kicsit oda söndörödhetne.
1: De nem akarom mindig Otival felhigítani. Oti nem menthet meg mindig mindent.
3: Nem lehet. Hősünk állandóan.
1: Nem lehet mindig erre fogni, de hogy egy-két új zenét, ha kapnánk, vagy valamit, azért az nem feltétlen.
2: De hát a kutatások azt mondják, hogy ezt szeretjük ezeket az
1: zenéket. Igen. Mindegy, hát valami kell.
3: Az új zenét az bevezeted este, délután, és akkor az hozzánk ér el utoljára. Ide lecsorog.
2: Ez olyan, mint a hozzátáplálás. Kis reszelt alma, ez az amaz.
1: Igen. Mi van a tegnapi adással? Nem lehet visszahallgatni, vagy baj van? Vagy akadozott tegnap az online-unk, és ez lehet, hogy még kihat a visszahallgatásra, és nem tudjuk, itt többen kérdezitek, de nem tudjuk, hogy mi van. Szóval, hogy azt mondja a Zsűl, hogy miért lehetne, és hogy szól. Minden, illetve a Pécsre is nézél rá, Zsűl.
4: Pécsen nincs, mi nincs.
1: Dolgoznak rajta, a Villedás felmosó rongyal megint a takarító néni, neki ment egy korrektornak, ami leütötte a pécsi trafót, úgyhogy...
2: Hát, volt egy kis eső, tudod.
1: És ennyi, volt beázott. Egy kis eső, 200 ezeres város. Sücs! Illetve nem tudom pontosan, mennyien vannak Pécsen.
2: Hát azok esett... csak sisterek.
1: Sisterek, esett az eső, kicsit beázott Pécs. Hát ilyen ez a hálózat, gyerekek.
3: Majd megjön, gyerekek.
1: Recseg, ropog, de működik. Egy nagyobb eső, és elhallgatunk.
3: Válts internetre. Ja, az sem megy most. Az is beázott.
1: Igen, tényleg az online-unk megjavult? Az megjavult a tegnaphoz képest. Nem ment az online. Jó, alakulunk, gyerekek, összeáll, ez vannak néha.
2: Esünkelünk most egy picit.
1: Esünkelünk, de az online az megjavult. Úgyhogy a pécsieknek meg kitartás. Nekik marad az online, nem tudjuk, hogy ott mi a... Mi történhetett, de gyanítjuk, hogy valami komolyabb eső és beázás.
3: Belfastban például jól szól.
1: Belfastban jól szólunk, igen. Igen. Bari, edzés még? Nyomod el? Kérdezi valaki. Nem is értem a kérdést. Mit? Misi?
2: Hát ha látnátok, Bari.
3: Élete legnagyobb küldetése, gyerekek.
1: Nem is értem ezt a kérdést. Nyomom el. Ez nem egy választható. Ez nem egy fagyi, érted, hogy eszem egyet, vagy ne. Ez az alapkötelesség. Nem értem a kérdést, Misi. Hát ez...
2: Itt valaki írta most reggel, hogy pont ezt álmodta, hogy az egész felsőtestet ki volt varva, és nagyon ki volt ágyúrva.
1: Sokaknak erőt adott volna abba a gyom, mert azzal a saját lelkiismeretüket tudták volna önigazolni.
3: Abba lehet kapaszkodni, nézd meg, Balinak sem ment. Na.
1: Lám. Szeptemberben lesz 3 éve.
3: Aztán.
2: A mindenit.
1: Tehát ez most már azért így mondhatni, hogy nem egyfajta fellángolás.
3: Igen, hát és azért, mert ugye láttuk a zongorázást, a távcsövezést, és a többi, ahhoz képest.
2: És mikor kezd el látszódni?
1: Igen. És most már végre akkor látszódik-e? Igen, szeptemberben 3 éve. Azért az már gyerekek, az nem sok, vagy nem kevés. Miskolcon hallunk titeket, minden oksi, kaptuk, köszönjük szépen, Babóton szólunk-e, csak az a fontos. A jó kis babóti polgármester. Igen. Jól van, játszunk egyet? Mit szóltok hozzá?
2: Tegyük azt. Wellness hétvégéért. Hát
3: minden idők legnagyobb, így van, legnagyobb, igen. És nem tudom, legkorábbi jelentkezései, tehát éjfél utánról már látszanak az SMS-ek, hogy jaj, csak így szeretnék egyet játszani.
1: Bizony, nagyon durva, ugye az utolsó Vellamarinos eladó, kiadó hétvége, amit meg lehet tőlünk nyerni, ez Zamárdiban egy 2 éjszakás félpanziós wellness szálloda, és 2 éjszakára adunk valakinek egy ott nyaralási lehetőséget. Az már jó, pénteken lemész, becsekkolsz, áztatod magad 2 napig. Az már nagyon jó.
2: Egész szezonban, egész nyáron fel lehet használni akár.
1: Szerintem, tehát nyilván kiemelt időszakban talán kevésbé ezeket a vouchereket, mint a húsvét, vagy tavaszi szünet, de egyébként nyáron, ősszel...
2: Szigorúan
1: kedden szerdán, igen.
3: Jó, az hát még nincs ez a baj.
2: Viccelsz, bármikor.
1: Igen, de kétszer egy éjszaka, tehát a 2 éjszaka se lehet.
3: Nem lehet egybe.
1: Igen.
2: És ellátás nem jár hozzá.
3: Hétfőről kedre, és aztán csütörtökre jöjjenek vissza.
2: Nem.
3: Hát ez egy rendes hotel.
1: Itt van a játékosunk, haló.
5: Hello, Máté vagyok.
1: Hello, Máté, mi a helyzet, Máté? Onnan hívtál minket?
5: Szombathelyről telefonáltam, minden legnagyobb rendben. Épp munkába tartom.
3: Szombathelyen minden rendben?
1: Szombathely.
2: Szerda.
1: Így van. Igen. Szerda.
3: Ott leszel, te Máté gyerek.
5: Hát remélem. Tervezek már. Már 8 éve hallgatlak titeket, de kitelepülésen még nem voltam.
1: Na, látod?
2: Mi jöhet közbe?
5: Nem tudom, igazából kunyha bútort hozzák összeszerelni maximumban.
2: Az megvár. Csak az akarat.
5: Tehát azért este már csak nem fogsz aztán.
1: Estig nem, hát 5-től vagyunk Szombathelyen 8 óráig. utána vacsizunk egy jó, de ott vagyunk 3 óra. Nagyon hamar elillam egyébként, nagyon hamar elillam, meg sok játékunk van, tehát igazából ezekkel fog elmenni az időt. Népszerűsködünk, játszunk, nyereményeket osztunk.
3: Veletek, jó lesz.
1: Beszélgetünk a hallgatókkal, fogják az esernyőt, majd kapaszkodunk az üvegstúdióba.
5: Meg hát szombathely szép állomás, nagyon
1: úgy van. Zajlik?
5: Hogyne.
1: Igen? Zajlik a faszállítás?
5: Jó, hát... Itt kislány ül a padon, ezt ismered?
1: Hogyne, ne viccel, hát persze. Jó. Abszolút, az nagyon helyes, hát zajlik a munka, sütik a kenyeret, zajlik a faszállítás, persze, hát ez kell a tűzifa.
5: Hogyne,
1: ez hányszor hallottad már ezt a szombathely szép állomást? Titeket ezzel üldöznek, ezért nem is akartam elsütni.
5: Hogyne. Hát nagyon sokszor, de majd meghallgatjuk kitelepülésen.
3: Jó, ha eléneklitek, énekeljétek el ti nekünk.
1: Az nagyon szívesen meg... Igen.
3: Egy ilyen közösségi éneklés.
1: Azt mondják, hogy faszállítás és asbesztelenítés. Tehát ez a kettő van most így egyszerre. Ez a két dolog zajlik most szombathelyen, igen.
2: Hát nem sok jót ígér egyébként, most ránéztem az időjárásra.
3: Juli,
1: mondtam én. Csapadék zóna éri el hazánkat vasárnap este.
2: Ez nem lehet.
1: Figyelj, mondom, ez vagy. Esőkabát, esernyő, erőt szokolni a túrni. Mi meg motorral megyünk, hülyén, érted? Lemotorozzák hétvégén Ausztriát.
3: A jót, mi megcsináljuk, aztán jössz a rossz időre.
1: Én meg megérkezem a szakadó esőbe, úgyhogy az nagyon, nagyon, nagyon szexi lesz.
3: Várjál már, szerda, szombathely, egy csepp eső nincs.
1: Akkor jó.
2: Igen, akkor egy másik applikációt nézel.
3: Hétfő kedden, igen, de szerdán már nincs.
1: Szerdán már nincsen. Kit választottál Máté játékra?
5: Téged.
1: Ezt valahogy éreztem, úgy valahogy, mint ahogy ez úgy nekem szólt volna, vagy úgy... Hozzám szóltál volna, Máté.
5: Nagyvadat kell elkapni.
3: Így is van. Meg a Balázs kedvenc dala az előbb idézett.
1: Így van, a szombathelyi fabunkások dala. Na jó, Máté, menjünk akkor. Van valami téma, amiről szeretnél, topik, amiről beszélni?
5: Nincs igazából, kérdezz nyugodtan.
1: Azért tartalmas beszél. Én nem akarok kérdezni, hát te jössz, hát neked kell az erdékcsomag. Te támadjál, én csak védekezem.
5: Jó.
1: Jó, na menjünk akkor.
3: Na figyeljetek, 3, 2, 1, tessék!
1: Na itt vagyok. Máté, jól mondom? Máté.
5: Nagyon jól mondod, igen.
3: Milyen? Köszönjük, meg vagyunk.
1: Igen. Köszönjük, Máté, hát ennyi
3: nagyon
1: volt.
3: Nagyon jól mondod, igen.
1: Azt mondtad, hogy...
5: Igen.
1: Ennyi. Jól játszol, Máté.
2: Ezt, mintha én csináltam volna.
1: Jól játszol.
5: Igen, ezért Júli is volt.
1: Is vagy. Nem
3: kell. Na most nem kell a Júlira fogni Máté. Tehát ezt kikérem magamnak.
2: Nem, én mondtam, hogy ez, mintha én csináltam volna, tehát én rögtön elébe mentem a dolgoknak.
3: Akkor sem mondjál ilyet, mert ez most te voltál, Máté.
5: Nem, csak reflektáltam.
1: Jól van, Máté.
2: Jó van, de...
1: Felejthető voltál, felejthető vagy.
2: Ne hagyd, kérd
1: semmi
2: ki magadnak.
1: Semmi nem maradt meg a beszélgetésből, Máté, de nem baj. Figyelj, de nézzél, ez mit van neked, ez a legfontosabb.
6: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy 2 fős, 2 éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vellamarinban.
1: Jaj.
5: Köszönöm.
1: Valami kicsúszott, köszönöm. Na, figyelj ide, hogy kivel mész, Máté, kit hiszel?
5: A feleségemet szeretném elvinni, mert szegény most igazából hátszorításban vagyunk, meg munkáját is váltott, úgyhogy igazán kiban, úgyhogy ráfér egy kis.
1: Hát a hangod alapján egy kicsit rád is. Egyébként.
5: Hát igen,
1: kicsit
5: igen.
1: Pihenjél. Pihenj
5: meg egy kicsit. Volt, így van.
1: Hosszú volt a hónap, még főleg, hogy 7-e van, vagy nem
5: tudom. 8-e. Most 8 hónap volt.
1: Jól van, Máté, küldjük, nem. Akkor érezzétek jól magatokat, jó?
5: Köszönöm szépen, köszi.
1: Ciao, ciao.
2: Hello.
3: Na hát jó, ezt tudjuk, hogy ezen a héten a játék jelentkezés az pont erről szól. Tudod, hogy az első pillanatban is kimondod, úgyis megvan az
1: ajtó. Igen, igen.
2: Persze.
1: Ez ilyen Kocsis Máté volt, nagy hűhó semmi.
3: Ez minden Mátéra jellemző, kedves
1: igen,
3: Máték?
1: Kedves vagy... Máték, ilyenek vagytok? Egyet tudtunk, bámultuk sokáig, hogy ilyen, de hogy akkor mindegyik ilyen egyébként, vagy most akkor mi történik? Tovább tartott az előjáték, mint az akciója, Peti. Tényleg egyébként. Igen. Ja, ez van, gyerekek, agyára ment a sugárzás. Ez az azbesz, lehet, hogy már az azbesz terhelés.
3: Szegény. Ráugrott az agyára.
1: Azbesz, megbassz.
3: Az...
1: Mama marad, úristen, de jó volt az, igen.
3: Ma ja. Nincsenek mostanában ilyen.
1: Nincsenek már ilyen nagy szösszenetek.
3: Igen, mint a izéva, ahogy hívek, a vízbű veszi ki az oxigént, akkor ez a Marsi Krisztis sztori.
1: Milyen durva? A Matula bácsi, vagy ki volt, nem Matula bácsi, hú, mi volt? Ez itt a kert, és elvágódott hátra, igen, Matisz papa.
2: A
1: polgármesteri hivatal, tehát a polgárjenő, ezek azért nagyon nagy klasszikusok, ezek ma már nem tudnak ilyenek lenni.
2: Hát igen, mert akkor ezek voltak gyöngyszemek, igen, de most egyébként ilyenből van 120 per
1: igen,
2: nap.
1: Igen, az a baj, tehát, annyi van belőle, hogy valószínűleg már első.
3: Igen, de nem lettek ekkorák, tudod.
2: Hát mert akkora lett a zaj. Egy éve van Leó pápánk. pont egy évvel ezelőtt ezen a napon szállt fel a fenyőfüst.
3: Te elolvastál,
1: meg tudod találni a lehető legérdektelenebb dolgokat a világban.
3: Hogy Etenboró 100 éves, Leó pápa ma egy éve.
2: Azért nem, mert egyébként meg van hozzá egy kapcsolódó hírem, egyik tök vicces, hogy felhívta a saját bankját, végigment az azonosítási folyamaton, ugye neki valahol Chicagóban volt folyószámlája, és nem hitte el neki az ügyintéző, hogy a Leó pápával beszél, és azt mondta, hogy fáradjon be, legyen kedves személyesen a bankfiókban, mert nem hitte el neki, hogy nem, át akarja tenni.
3: Várjál, nem, hát először még nem dobta be a Leó pápást. A rendes nevét mondta, hogy akkor szeretné, hogyha ha valamit elintéznének neki, és mondták, hogy ezt nem lehet, tessék bejönni. És akkor mondta a Leó pápa, hogy az segítene ezen az ügyön, ha azt mondanám, hogy én vagyok a Leó pápa, és erre letették
2: a telefonot. És az ügyintéző rátette a telefon.
1: Meg lehet hallgatni a beszélgetés, hogy fönn van? Kiadták utána, vagy csak a cikk van belőle?
2: A cikk az fent van nagyon sok fórumon, a hanganyag az nem került ki, de igen, az ügyintéző rátette a telefon, mert azt hitte, hogy szórakozik. Ugye az volt a probléma, hogy a Vatikánba szerette volna áttetetni a, nem tudom, a lakcímét, és hogy ez így már eleve gyanús volt, és hiába adott meg minden adatot, ment végig az azonosításon, a végén azt mondta az ügyintéző, hogy ő úgy ítéli meg, hogy ez kamu.
1: És lerakta.
3: És lerakta, köszönjük szépen.
1: Ezért ez menő, nem?
3: Itt Leó pápa beszél. Anyádat, szórakozzál!
1: Anyádat, szórakozzál! Mondjuk egyébként mennyi az esély, hogy tényleg a pápa legyen? Tehát nagyjából 1% vagy 0. Tehát azt, hogy a pápa oda csörögjön, hogy ő szeretné, nem tudom, a lakcímkártyájába megváltoztatni az adatot, hogy átkérni a bankszámláját a Vatikán bankba. Azért annak viszonylag kevés az esélye.
2: Minimum gyanús.
1: Minimum gyanús, igen. Igen, igen, igen.
2: Na, hát nem sikerült neki, be kell menni.
1: Ilyenkor előveszik az ügyintézőt, lehet?
3: Nem. Ő jó végezte a munkáját, mert ezt nem lehet, tényleg nem lehet hivatalosan elintézni, máshogy csak bemész. Úgy intézték el, hogy van egy haverja a pápának, akivel együtt voltak, mit tudom, még kispapok, meg akármicsoda, és ő meg ismeri a bank igazgatóját, ugye, azt szokták mondani, hogy 5 telefonhívásból mindenkit el lehet érni, és akkor így a pápa fölhívta ezt a régi havert, aki fölhívta az igazgató urat, hogy tényleg, hogy a pápa nem tud most ezért ide repülni, és akkor így elintézték, külön engedélye.
2: Tudod, ki vagyok én? Pokorra jutsz.
1: Igen, pokorra jutsz, hogy kivel szórakozol.
2: És milyen az, amikor a pápa besétál egy Unicredit ügyfélszolgálatra, és tép egy számot, és úgy leül oda, és szeretném átrakatni az folyószámlámot.
1: Mindig, amikor ilyen nagy pápa választás van, akkor olyan sokat hallasz az új pápáról, nem?
2: Hogy és most igen, most megint.
1: Semmi, zéro, és 3 év múlva meglátod megöregedve, megtörve hajlott háttal. Általában nekem nagyjából ezek a pápa ilyen, hát hogy is mondjam, csak választás utáni évek, nem? Hát egy-két év csönd van, nem tudod, mivel mérgezik, nem tudod, mi történik, és 3 év múlva nagyon öregen hajlott háttal, beteg a pápa.
3: Sajnos,
1: hát ezt nem hiszem el, már megint kezdődik, érted? Szóval, hogy valahogy utána kevesebbet hallasz, hogy nyilván nem is követjük annyira a Vatikán híreket, meg vannak intézkedések.
2: Ez egy mozogő sokat.
1: Pár év múlva megjelenik hajlott háttal betegem. Mit történik a Vatikánban?
3: Mit adnak
1: ezeknek? Mindenkit lemérgeznek
2: valahogy. Az egész egyház súlya. Minden bűnünk ott van a vállám. Igen. Hát azért azt nem lehet könnyű cipelni, hallod-e?
1: Igen. Egyik haveromat úgy hívják Orbán Viktor, nem tud pizzát rendelni.
2: Ugye?
1: Van még Orbán Viktor nevű ember a...
3: Miért ne lenne?
1: Igen?
2: Miért ne lenne?
1: Van, persze. Simán elképzelhető, igen?
2: Miért azt nem szokták hinni, hogy szórakozol, hogyha bemutatkozol, mint Sebestyén Balázs, vagy mint Rákóczi
1: Ferenc? Szerintem a hang alapján azért tudod, ott összerakják. Tehát amíg nem mondod, de bemondod, és ismerős a hang, rá is mondod, akkor ő megmondja, hogy igen, ismerős volt a hang.
3: Jön
1: és
3: egy rákérdezés, hogy az a... Igen.
2: És megilletődnek? Más lesz a stílus?
1: Nem feltétlen. Csak közét nézem a Gyula ingatlanait.
3: Gyula ingatlanait azért van ízlés egy Gyulának.
1: Végig legyen neres, akinek van ízlés.
3: Ez a lebegő cucca ízét tihanyba azért... Na,
1: azért az nagyon szép, igen. Csak 4 hektár fát.
3: Hát csak Istenem meg, hogy mi bű.
1: De az a ház azért, az gyors témaváltásra, az a ház az szép. Az bárki tervezte, az szép.
2: De hát ezzel szálon kapcsolódik.
1: De mi kicsit a miénk is, gyerekek. Igen. Mindenki nyaralhasson benne 3 napot.
2: Floridához is.
1: Hadd menjünk oda.
2: Én oda is
3: egyébként
2: mennék.
3: Tényleg, hogy miért nem lehet ilyenkor rászorulóknak, tessék.
1: 3 napos rotációba szeretnénk a Tihanyi levegőházba nyaralni.
2: Csináljunk egy ilyen örök naptárat.
1: Jó, annyi, hogy valaki 2038-ra jut be a házba.
2: De beér.
1: De be, van után. Egy Excel tábla, beérsz, az a 3 napig tiéd a ház.
2: Még a takarítást is kifizetem. Ott leszek 3 napig, és utána aztán ezt.
1: Igen, itt ugye arról van az, hogy éppen felmérik az ingatlanok értékét, hogy mennyi az ingatlanok értéke. De az a ház az szép. Tehát ez egy, legalább azt gondolod, hogy volt ízlés. Ha nem is neki, de talált egy olyan tervezőt, meg egy olyan kivitelezőt, aki azért ezt úgy nem olyan gágy módon tette össze azt.
3: Mi?
1: A Julus
3: azért autóban is jókat választott, ugye a kis ótés rendszámú, hogy hívják ki.
1: Igen. Volt ott minden, igen.
3: Volt ott minden.
2: Bogarátú Volkswagen.
1: Igen. Magyar Péterből is van, ő Sárváron ő indult. Ja, de ő direkt igen. indították, ugye? Tehát ők direkt elvonási vagy elterelési hadművelet volt, igen. Na jobban vagy Bari, vagy még mindig nem mész a BL döntőre, kérdezi valaki. Megmaradt ez tegnap. Nagyon. Megyünk gyerekek, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra. Szegeden az új híd mindkét irányában lezárva baleset miatt, nem lehet átjutni Új-Szegedről Szegedre. Peti, köszi, hogy elküldted nekünk, ha van friss, küldjetek. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
9: Csendből csinálok pénzt.
10: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
8: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
13: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
16: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű. További információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel Schneider.hu.
18: A Komlomarketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlomarket, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlomarket üzletekben.
19: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
20: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
21: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
20: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
21: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Anya, mikor indulunk már?
3: Anya, mikor indulunk már?
22: Gyerekek, amint beindul az autónk.
23: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
24: Jazz világsztár érkezik Pécsre. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő Cecil McLaurin Salván a Kodály Központban. Tapasztald meg a jazz, a 90-es évek popzenéje és a barokk találkozását május 18-án. Jegyek már kaphatók a kodályközpont.hu oldalon.
25: Eljött a jövő. Megérkezett az e-Vitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az e-Vitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
26: Hallottad a hírt?
27: Hallottad a hírt?
26: Megnyílt az Aranycipó újabb pékssége a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó, a pékség.
28: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
2: Reklámot hallottál.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Rászoruló gyermekek táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására indított adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a Nyár nevű program minden évben csaknem 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget országszerte. Bentlakásos és napközis táborokat is szerveznek számukra. Az adományok pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több gyermek eljuthasson a táborokba, és ott még színvonalasabb programokat szervezzenek nekik. Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 ezeren megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. A labdarúgó NB3 28. fordulójában a héten újra hazai meccset játszik a PMFC, az ellenfél a Dunaújváros együttese lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága jóváhagyta a két csapat közös kérelmét, így az eredetihez képest módosult a vasárnapi találkozó időpontja. Délután 6 órakor kezdődik majd a mérkőzés a PMFC stadionban.
21: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
29: Május 10-én vasárnap autóverseny miatt forgalom korlátozásra kell számítani Orfűn, Abaligeten és környékén. Reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes útzár lesz érvényben. A polgárőrök reggel 9 órától körülbelül fél óránként engedik át a civil forgalmat. Felújítják a burkolatot és parkolókat építenek Mohácson, a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között. Megváltozott a forgalmi rend, csak egy irányban lehet haladni, a Vörösmarty utca irányában. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap. Később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is lát.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki,
3: Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
4: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 13 perccel.
6: Jó reggelt!
5: Csövi. Jó reggelt, drága hallgatók! Húha!
7: Reggelt? Nem reggelt, reggelit.
5: Jó reggelit, és jó reggelt mindenkinek, így van. Ja, itt vagyunk. Utolsó napunk péntek, jövő héten pedig roadshow, és honnan tudja nekem az Index, hogy wunderlites kiegészítőket kell feldobni bannerekbe? Azt érted?
7: Beszéltünk a motorozásról az előző fél órában, szerintem ennyi.
5: Igen, de hogy az app is hallgat a magát, a számítógép?
7: Itt minden hallgat, igen. Még Zsül is.
5: GS kiegészítők jönnek föl. Wunderlites kiegészítők. Ezt elhiszed, oda néz, banner van. Nem is értem, hogy miért.
7: Bele van építve a BMW motorba, hogy egyből csatlakozol a vásárlók.
5: Azonnal tudja, így van.
6: Nekem
5: igen.
6: Csak Ecofamily napok jönnek.
5: Ecofamily napok, Joy napok és Ecofamily napok, igen. Na, gyerekek, az, hogy reptéren a gyorsforgalmi ára város felé, üdvös Sanyi, köszönjük szépen. M0-ás megyeri híd előtt baleset sorvége már az M3-asnál áll, köszönjük szépen. Fővárosi vízművek ZRT személyes ügyfélszolgálat.
7: Nagyon
5: szépen köszönjük, bárhova jött, bárkinek írtad, nagyon fontos, hogy ezt elküldted nekünk. Köszönjük szépen. Ez most élő, kérdezi Ádám. Igen, ez most abszolút élő. Tehát ez most még itt élő. Hétfőtől ugye reggel megy majd az, ami előző nap történt.
7: Plusz hétfő reggel van egy extra adásunk.
5: Hétfő reggel van egy extra adásunk. Nem vagyunk
7: magatokra benneteket, akkor itt leszünk, de nem leszünk itt.
5: Itt leszünk, de nem leszünk, de nem is best of lesz.
7: Úgy van.
5: Nem is best of lesz. Na, de tudom, olvastátok-e, már nincsenek benne a parlamentben, csak be akartak jutni, tehát konkrétan nem pártpolitika, de azért említsük már meg őket, hogy OnlyFans oldalt indított a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója. Hát, ha esetleg sikerül támogatókat szerezni, szenzációs, az egész működésük azért szenzációs volt egy ideig, egy idő után engem már azért kevésbé szórakoztatott, de a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója volt listavezetője, észrevette a Népszava. Hát kérdés, hogy milyen retro hír ez? Az MKKP-nak nagyon sok pénze van szüksége. 690 millió pártámogatást kell visszafizetniük az államkasszába, ezért a pártigazgató csatlakozott az OnlyFanshez. Hát milyen szép megoldás ez ennek,
7: onnan
5: hogy
7: nem illi összekalapálni ezt a pénzt?
5: Nem rossz, sokat kell bármit azért mutatni, igen. Azért magamat és a pártomat fogom szidni pénzért, hogy ne menjünk csődbe. Egy-két lábképpel tud férni. Így nézze a párt passzivistáját a lap.
6: Nekem ez nagyon tetszik.
5: Teljesen őrültek.
6: Figyelj, te már benne vagy ebben egy ideje.
5: Van mi a politikában?
6: Nem
7: az OnlyFansben.
5: Ja, az a politikában, nem vagyok politikában. OnlyFansben, hát nem volt sokáig, az OnlyFans karrierem nem tartott sokáig.
6: Meg kellene, hogy oszd vele a tapasztalataidat majd. Neked mennyi jött be abból?
5: Hát 20-30 dollárt utaltak összesen. Tehát a vége ott állt meg valahol, de nem is nagyon foglalkoztunk vele. Szóval elkezdtük, és aztán...
7: Pedig micsoda tartalmak voltak.
5: Pedig milyen tartalmak voltak. Itt vettük föl még a teraszon, de egyébként az OnlyFans a tartalmakat, igen.
6: Tojást ültetek a lábadra.
5: Igen.
6: Egészen beteg dolgok.
5: Tojás, meg ilyen habbal mostuk, meg minden, és arra utaltak 20-30 dollár. Tehát az nekik nagyon tetszett, amikor lassított felvételbe tojást velük szét.
6: Csorgott a tojásfehérje a lábadon, abban azért volt lendület.
5: Igen. Azért én jó sok politikus megnéznék az OnlyFans-en egyébként. Az nagyon szeretném. Tehát azért én szívesen látnám a komplet Fideszt így azért az OnlyFans-en. Tehát azért az nem lenne. Az nem lenne rossz. Gyerekek,
7: attól függ, mondjuk, hogy mi a tartalom.
5: Vezekelnetek kell, ez a karva egy évet el kell tölteni az OnlyFans-en. Igen, mi a tartalom?
6: De ott lehet kérni is, ugye?
5: Hát attól függ, hogy mit adsz, és akkor ahhoz képest kérnek tőled bizonyos extra tartalmakat, vagy fizetős tartalmat.
6: Tehát, hogyha én mondom, azt mondom neki, hogy hajlandó vagyok 30 dollárt fizetni azért, hogy valahol alsómadás fogást vegyem mondjuk Szijjártó Péteren, akkor azt megcsinálja nekem 30 dollárért?
5: Hát attól függ, hogy mi az ajánlatod, meg attól függ, hogy ő mit vállal be. Igen, attól függ, hogy mit vállal be.
6: Lopakodjon mögé.
5: Igen. De elvileg megcsinálja. Tehát elvileg az működik. Hát a te oldaladra extra tartalomban fizetnek, jó, amit már csak az előfizetőid látnak. Igen.
7: Jó, mit kérnél Lázár Jánostól? Tehát van neki
5: egyszer most OnlyFans? Egyszer mondjon igazat.
7: Bár Nagyon sokat fizetek.
5: Kivizetünk $50, János, csak egyszer. Egyszer sikerüljön valami. Egy dolgot mutass fel, amit elintézz, hogy egyszer, mikor igazat mondtál.
6: Egy országjáró körutat most. Egy olyan őszintét.
5: Igen, egy évigtartó lázárinfot.
6: Induljon el, és úgy beszélgessem most meg itt.
5: Igen. Na, de hát ők ugye besejutottak a parlamentre, fölhívjuk Dávidot, megkérdezzük, hogy hogy állnak ezzel a történettel, mi a jövője a két vargúgyapárnak, illetve hogy áll az OnlyFans karrier. Tehát rájuk nézünk egy kicsit.
7: És mennyi hogy... lóvé hibázik még?
5: Mert azt ugye... 680-690.
7: Ja, hogy ez még hiányzik, mert valami 100 milliót ők összegyűjtöttek.
5: Nem, az a 100 milliós összeg volt, ez a Waberer 100 millióval keresett. Szerintem, amikor ugye a Tisza visszautalta a Waberernek a 100 milliót, és ők lecsaptak a 100 millióra, hogy ők akkor erre jelentkeznének, és ők ezt nagyon szívesen elvinnék. Igen, hogy akkor a Gyuri bácsi utalja már ezt a 100 milliót, amit visszakapott a kampány támogatásért, akkor legyen szíves beutalni már a két farkunak, mert ők ezt nagyon szeretnék. Igen.
6: Ők most mindenhol sorba állnak, ahol valami kis pénzt osztanak?
5: Azért 690 millió tárfotóból össze kell szedni, azért az nem egy egyszerű történet.
6: Nagyon
5: de az iróniája tetszik, az iróniája tetszik a dolognak, igen. Itt van Nagy Dávid, a párt igazgatója. Hello Dávid, jó reggel, ciao.
2: Jó reggelt, sziasztok!
5: Hello! De visszhangos vagy. Hol vagy, Dávid? Már készülnek a lábfotók, vagy valamilyen...
2: A lábfotók még nem készülnek, csak el van romolva a telefonom, amit most nem fogok cserélni a közeljövőben, úgyhogy ilyen lesz a hangom.
6: Pedig már olyan, mintha egy kicsit a fürdőszobában lennél.
5: Igen.
6: Én már szinte látom magam előtt, hogy készülnek a fotók.
5: Fura is lenne egy új telefon ekkora tartozásnál. Úgyhogy most
2: szerintem is fura lenne.
5: Most szűkös idők járnak rátok, igen. Na milyen az élet az OnlyFans-en? Mesélj egy kicsit.
2: Próbálgatom a felületet, fogalmam sincs, hogy ebből mit lehet kihozni. Ugye azért bizonyos határok vannak, ha van három gyereket, meg feleséget, úgyhogy itt meg jobban kell egyensúlyozni, mint a kampányban.
6: Ez egy csomó politikus nem zavart egy pillanatig sem.
5: Igen.
6: Ami a csövön kifér, nyugodtan.
5: Azt mondják, azért ilyen a hang, mert már üres a szoba, ahol vagy.
2: Igen, mert közben felmondták az irodánkat is, az volt a következő pofon, hogy ugye 30 nap alatt most ki kell pakolnunk, ami nálunk ugye nem ügyiratokból meg pénzből áll, hanem leginkább faanyagból, sprékből, pestékből, és nyilván van egy irodánk is, de hát ennek a kétharmad egy műhely. Úgyhogy május 17-ig ki kell pakolnunk, most jelenleg egy garázsba tudunk menni. Ugye baj nem jár egyedül, de olyan szempontból én bizakodó vagyok, hogy mindenki szeretné folytatni valamilyen formában. Úgyhogy így kell csinálnunk tovább.
7: Ha meg teher alatt nő a pálma, érted? Most edződtök még jobban. Igen. Meg.
5: Igen, kérdezik, a hallgatók várható-e olyan tartalom, mint Molnár Anikótól, valamiféle kicsit erotikusabb, kicsit pajzánabb tartalom? Mire számíthatunk?
2: Ugye ilyen önostorozás, tehát alapvetően verbális önostorozást tudnak tőlem várni, ami egyrészt magamra, másrészt a pártra tud vonatkozni, úgyhogy ezt tudom garantálni, illetve én nagyon-nagyon szeretném megszerezni Soros Györgynek a számát. Négy vonalon indítottam. Igen, tehát négy vonalon indítottam el ezt az akciót, és sose volt ilyen, de mindegyik csődött kudarcot vallott, úgyhogy ha valakinek megvan Soros György szám, akkor gyú.hu-ra várnám, és köszönöm szépen. És akkor megújtnám ezt az OnlyFans-t.
7: Igen, hát ha tud annyit kölcsön adni.
5: Mennyit kellett volna összeszednetek? 1%-ot, vagy hogy van? Tehát még csak nem is a parlamenti küszöb a tét, nem?
2: Nem, 1%.

0: milyen hajtságbe, ezt valószínűleg meg tudjuk támadni. Ettől függetlenül az egész pártnak a jövője is veszélybe van, hiszen nyilván egy cégnek van egy olyan tartozása, amit nem tud kiegyenlíteni, akkor egy idő után felszámolják. Én egy ügytés miatt amúgy bizakodó vagyok, összejött már 140 millió forintnál is több, eladtunk 80 millió forintnál is több pénzért tucolt, úgyhogy sokkal jobban alakul eddig, mint ahogy számoltunk vele. Én reménykedem, mert azért még mindig sokan szeretnek, meg én nagyon remélem, hogy a gyűlöletnek is lassan vége lesz az irányunkban.
1: De nézd, igazából beadtuk egy kulturális pályázatot, azért láttuk itt az elmúlt
2: hetekben.
1: Láttuk Pataki Attila nagyon komoly hárommondatos pályázatát, és azért komolyakat. Szóval végül a hangot, hát ha még van valami kis utalás, ami csúran cseppen. Kulturális programokat kell csinálni a Kutyapártnak a következő egy-két hétben.
0: Igen, tehát az a baj, hogy a Hankóhoz pont annyi közünk van ilyen szempontból, mint Soros György, tehát nagyon nehéz.
2: Igen, neki is meg a
0: záma. Ha a politikai elit nem szeret, akkor az egyik kapu nem nyílik ki attól, hogy a másik zárva van. Tehát ez ilyen.
3: Lesz-e az OnlyFans-en kutyapóz?
0: Kutyapóz. Én nem gondolkoztam, de valami őszintén. Mondom egyelőre ezt az ön verbális... Tehát alapvetően azt a fajta önkritikát, amit ránk jellemző, azt nem tudom, most így a kampányban annyira az emberek nem is értékelték, tényleg csak minden megmozdulásunkban azt látták, hogy úristen, kicsit kormányváltást egyebek. Én arra gondoltam, hogy amúgy ebben jók vagyunk ebben a műfajban, úgyhogy most kibővítjük arra, hogy ez az önreflexió, ez legyen akkor fizetős. Tehát, hogyha valaki szeretne beszélni, akkor $28 per hónapért tudja hallgatni azt, hogy alapvetően én önreflektív módon tekintek a pársra, és sztorikat mesélek, akár ebből a kampányból, hogy mit rontottunk el, vagy hogy mit csináltunk volna jobban. Most egyelőre ennyi lesz ez egy nincs tartalom nyilván, tehát nem a vetközös. Az, hogy mondjuk közben lerepül egy zokni, az megeshet. Aha. Ezt már nyilván a feleségemmel meg kell beszélni.
1: És egy-egy levetkőző zoknál bocsánatot kérsz az adófizetőktől? Vagy verbálisan hogy kell ezt elképzelni? Kedves adófizetők, ne haragudjatok! Talán költhettük volna értelmesebb dolgokra is azt a nem tudom, 6-700 millió forintot.
0: Én alapvetően azért nem ebben az irányba menek, mert azért tényleg próbáltuk értelmes dolgokra költeni.
1: Mondd meg egy-két dolgot, tudom, hogy volt egy film, én azt nem láttam, csak hogy mire költöttétek ezt nagyságrendileg? Egy-kettő, csak így, ha felsorolnál, hogy mi volt az, amit csináltatok?
0: Jó, hát alapvetően nem tudom, például egy Győr melletti olyan alapítványnak, ami halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeket és állami gondozottakat fejleszt, nekik vettünk egy 9 fős kisbuszt. Ez azért fontos, mert Győrben nyilván olyan a tömegközlekedés, mint Budapesten, és amikor 200-250 gyerkőcet utaztatsz, akkor ez sokat segít, ez kellő 10 millió forint volt. De ugyanilyen volt korábban egy napelem, egy szövetkezetnek, egy napelemes rendszert sikerült kivitelezni kampánypénzből, úgyhogy most idén is rámentünk erre is, illetve nyilván volt a tagságnak, meg a jelölteknek egy olyan elvárás, hogy jó, oké, de idén költsünk kampányra is, és jussunk be. Most ugye az eredmény tekintetében, mert tényleg az, hogy lett volna 5 kutyapártos képviselő, aki ezt az egészet beviszi országos szintre, szerintem ez jó lett volna, de azt meg el kell fogadni, hogy a választók azt mondták erre a kampányra, meg erre a mostani rendre, hogy ezt nem most, hanem majd most.
1: Majd egy kicsit később, igen, amikor talán nem ekkora a tét. Vettetek egy kocsmát is, azt írja, hogy hallgató, az igaz, hogy kocsmát vettetek?
0: Nem vettünk kocsmát.
1: Kocsmát nem vettetek?
0: A közösségi funkcióit bővítettük.
2: A kocsma már meg volt,
1: csak a kocsma közösségi funkcióit bővítettétek.
0: Ezt úgy kell elképzelni, igen, tehát, hogy addig feszegetjük az állami számegőség határait, ameddig csak lehet. Újpesten például az egyik szociális intézménynek, aki hajléktalanokkal foglalkozik, ott az volt a kérés, illetve az volt egy régi vágyuk, amit nem sikerült pedig a saját költségvetésükből megcsinálni, hogy ezek a szociális munkások, akik nyomott béren dolgoznak, nagyon, tehát hajléktalan ellátás, ez nem a legegyszerűbb szakma. Ezeknek az embereknek legyen egy chillzónjuk. És akkor 1,5 millió forintból sikerült csinálni egy olyan kis helyet, ahol negyed órára el tudnak vonulni az emberek egy konfliktus után, vagy egy akár emberileg is megterhelő sztori után. Tehát tényleg próbáltunk azokra az ügyekre rámenni, ami ennek a közösségnek fontos. Ez most ennyit ért, és szerintem ezt el kell tudni fogadni. Ez most 51 ezer embernek a szavazatát érdemelte.
2: Aha. A kampánypénzzel nem kell olyan formán elszámolni, hogy mindenről kell valamit benyújtani, hogy erre költöttük, meg erre költöttünk? Ott nincs egy szabályzás, hogy akkor ez tényleg csak kampányra lehet? Tehát a kocsma bővítés...
0: Tehát, hogy más pártok úgy játszak ki ezt a szabályt, tudod, hogy beadnak egy 300 milliós számlát, most nem mondok pártot, de egyébként ellenzékiből is van ilyen jogivel. Tehát egy 300 milliós tanácsadói számla, az ugyanúgy elszámolásnak számít, mint hogyha mi a kampány lovunkkal elszámolunk, aki egy terápiás ló, 22-be vettük például, meghalt egy terápiás ló, egy óbudai lovasterápiás helyen.

0: és oda vettünk egy új lovat támogatási szerződéssel, most a kampány elszámolásban úgy jelenik meg a kampányló. És onnantól, hogy egy kampányló, onnantól még ugyanazt a magyar bumi szabályt használjuk ki, csak másféleképpen, tehát társadalmi fontos hasznos szempontból használjuk ki, amit mások úgy használnak, hogy 300 millióról beadják a tanácsadói számlát.
1: Számolunk, ez mondjuk még mindig nagyságrendileg egy 15-20 millió, nyilván nem kettételszerűen most mindent felsorolnod. Mi van, ha nem sikerül összegyűjteni a pénzt? Tehát mi van, hogy azt mondták, nem lesz meg?
0: Nagyjából úgy nézett egyébként ki, hogy egyharmad esemény pontos tud, egyharmad konkrét hirdetés, és egyharmad kampányeszköz, kampányrendezvény, stb. Tehát nagyjából így jön ki ez a 600 millió forint. Még egyszer mondom, bocsánat.
1: Hogy mi van, nem sikerül összeszedni? Tehát mi van, nem jön össze adományokból, felajánlásokból, ha egyszer nem lesz
0: meg. Ezt nem tudjuk, mert ez a törvény ugye kamupártok ellen van. Tehát mindenki tudja, hogy annak a lejárt kampánynak ellenére, ami mondjuk ellenük az elmúlt egy-két hónapban ment, ez nem egy kamupárt, ez egy létező szervezet, alszervezet, stb. Azt látjuk, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, hogy még kamupártokon sem értek végig, akár 8-10 éves szállatban. Tehát ez azért rossz, mert azok a jelöltek, akik eddig se pénzért csinálták, most se pénzért csinálják, azok fölött most leveg egy ilyen Démoklész kardja 8-10 évig, hogy eljut-e odáig a felszámolás, hogy bevassalják rajtuk a pénzt. Szerintünk ezt nem lehet megcsinálni, de ez egy szerintünk, tudod. Egyébként a kampány elszámolásban is érdekes az, hogy próbáljuk kisiladizálni a jogászokkal, hogy most, hogy nem értük el az 1%-ot, és vissza kell fizetni, el kell számolni a pénzzel. Ez sem egyértelmű. Tehát valószínűleg ezt az egész kampány meg pártfinanszírozási törvényt át kéne gondolni. Szerintem egyébként jó, hogy nem gazdag emberek vesznek pártot, hanem van egy minimális állami támogatás. Azt, hogy ezzel hogy kell elszámolni, mint kell elszámolni, és hogy ez 4 évre garantálja mindenkinek a jólétét, hogy gondoljunk vissza 2022-26 között, akár a Fidesz, akár az ellenzék mennyire dolgozott ezért meg a parlamentbe. Szóval ez biztos, hogy át kell nézni, és nyilván ezzel a 1%-os szabályát kéne kezdeni, mert tényleg nonsensz az, hogy itt most azok a magánszemélyek, amúgy jót akartak kis pártként, azok szívek meg a legjobban.
1: Hát Dávid, maradnak akkor a mesztelen lábképek.
2: Az ostorozás
1: és a verbális önszidás.
0: Nézzük meg,
1: hogy mennyi jön belőle.
0: Igen, úgyhogy mindenki, aki hallgatja, meg szeretnénk, kérlek, utaljon be pár ezer forintot, mert azon is előrébb vagyunk.
2: Hogy vagy fent?
0: Dávid Nagy Berv, szokásos Instagram és Facebookon is, és
1: Polifenszer.
0: Jelenleg 90 eurónyi feliratkozom van, ez remélem, hogy most megóklik. Hogy...
1: Komoly lóvé.
3: Kicsit messze van a 600 millió, de haladunk.
1: Ez a 90 euró. Köszi, Dávid, jó munkát nektek.
0: Köszönöm,
1: ha majd egyszer tényleg fogtok dolgozni. Ciao, szia, Dávid.
3: Hello.
1: Nagy Dávidnak köszönjük szépen.
3: Szerintem ezt ők se gondolták. Hogy idáig ez eljut.
1: Figyelj, 90 euró megvan már a 600 millióból, azért ez nem rossz. Jövünk mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Skoda.
12: Ways that you
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
12: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
13: Úgy is lett.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
16: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
17: Reklámot hallottak.
18: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
20: A Komlomarketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlomarket, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlomarket üzletekben.
21: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
22: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
24: Svájci precizitás minden egyes csészében.
25: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
24: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza Önnek.
25: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
24: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
26: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
27: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
26: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
27: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
26: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
28: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Találkozunk május 17-én kétszer is a Kodály Központban. Délután hogyan értsük félre a nőket? Második rész. Este pedig döntés, utána közönség találkozó. Úgyhogy gyertek, jó lesz!
29: Jegyek a csányisandor.hu.
30: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
17: Reklámot hallottál.
18: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Napokon belül megkezdődik a Komló Verzum mögötti parkoló felújítása. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót. Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várható a június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz. Középiskolások számára hirdetett kreatív pályázatot a pécsi orvoskar. A kiírás szerint azok jelentkezését várják, akik szeretik a biológiát, kémiát vagy a fizikát, és érdeklődnek az orvostudomány, a fogorvos vagy gyógyszerész tudomány iránt. A pályázók összesen 7 témából választhatnak, a pályaműveket pedig esszé formában várja az egyetem szeptember 25-éig. A tudomány, ami összeköt nevet viselő kiírásról, részletesen a pécsi orvoskar honlapján lehet tájékozódni. Továbbra is küzd a bentmaradásért az NB1-ben szereplő Carbonex Komló. A férfi kézilabda együttes a bajnokság 25. fordulójában a tabella 8. helyén álló Csurgó vendége lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik Csurgón a Sótonyi László sportcsarnokban. A klub egyben azt is közölte, az ezt követő fordulóban a Győr elleni mérkőzés időpontja megváltozott. Az eredetileg május 23-ára kiírt meccset május 20-án, szerdán, délután 17-től láthatja a közönség Komlón, a Városi Sportközpontban. A Magyar Közút tájékoztatása szerint továbbra is jelentős forgalmi rendváltozásra kell számítani Siklóson, a Zombori utcában és környékén, az új körforgalom építése miatt. A közlekedőket táblák irányítják. Útépítési munkákat végeznek több helyen is Baranyában. Sátorhely, Villány, Mohács és Pécsvárad, illetve Baksa és Szabadszentkirály között útszűkület, félpályás útzár érvényes. Szintén útszűkületre kell számítani a Katátfai bekötőúton, útkarbantartási munkák miatt. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
1: Rádió 1!
18: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: 3-1-8 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt. M0-ás a Megyeri Hídon, hatalmas baleset, köszönjük, valaki elküldte, 6 kilométeres a sor, gyerekek. Ott van baj, ott van baj. Ma elkezdtem konditerembe járni titokban, egyrészt azért veletek osztom meg, mert motiváltok, másrészt senkinek sem mondhattam el, így hát elmondom mindenkinek, minden edzés után írok majd, amíg le nem bukom a feleségem előtt. Ez milyen cuki, nem? Hát, titokban van. Fél attól, hogy abba hagyja, és akkor ráig inkább nem mondja senkinek, de nagyon büszke lesz, hogy majd el tudja mondani, hogy már egy hónapja jár.
3: Hát meg lehet, hogy az asszonynak meglepi, tudod? Hogy
2: igen.
3: Kicsit kigyúrod magad, az csak észreveszi a változást, a feleséged. Legalábbis
2: igen.
3: Reméljük.
2: Az nagyon menő. Milyen időnk lesz, Ferenc?
3: Ma, holnap után gyönyörű napsütés, a keleti ország részben kis eső, de oda kell is a földekre.
2: Köszönjük szépen!
3: És hát aztán, na mindegy.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Jövő héten majd valahogy lehozzuk.
3: Nem lesz gáz, nem lesz kis van. Záporokat ír. Higgyétek el, bízzatok benne.
2: Így is
3: vagy
2: van.
3: Ne.
2: Vagy ne, azért ha esik, ha fúj, mi ott vagyunk. Motorral és motor nélkül, úgyhogy gyertek. Jó, a pécsi Freki Mékula, dolgozunk rajta, tudunk róla, köszönjük szépen. Esőzések voltak Pécset éjszaka, sose tesz jót a helyi irodáinknak. Ha mindig beáznak, akkor ott nincs nagyon dolog. Na, viszont a vicces gyűjtés után egy valódi gyűjtés, aki szeretne gyűjteni, az ne feltétlenül a kutyapártnak adományozza, ők már eltapsoltak 600 milliót, bár ahogy érzitek. Viszont szembe jött velünk egy történet, ami már sokkal inkább, hát hogy is mondjam, csak valódi segítségért kiállt, mert hogy ugye mi nagyon sokszor foglalkozunk beteg gyerekekkel, kórházakkal, ugye, és próbálunk mindenféle eszköz segíteni nekik, gyűjteni, valahogy egy kicsit megkönnyíteni a dolgukat. És hát most megint szembe jött velünk egy ilyen, a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat orvosai, Sok helyen dolgoznak és küzdenek azért, hogy a daganatos gyerekeket minden ugyanolyan esélye gyógyíthassák. És van egy úgynevezett ilyen, mondhatjuk ezt egy kívánságlistának tulajdonképpen, ami a kezelésekkel sokszor nélkülözhetetlen. És hát ránéztünk erre a kívánságlistára egy kicsit, valahogy eljutott hozzánk, és úgy hát megint elképedve tapasztaltuk, hogy itt nem is arról van szó, hogy itt 8-10-20 milliós eszközök hiányoznának, meg lenne szükség tényleg 50 milliós gépre, hanem nagyjából onnan indulunk, hogy stetoszkóp és 3-400-500 ezer forintos, 600 ezer forintos gépek, pumpák és minden egyéb más, a legkisebb eszközök is.
5: Tehát, hát, ami a napi ellátáshoz szükséges, tehát hogy ezeket nem arról van szó, hogy szeretnénk színes tévét, meg LCD tévét, meg ilyen-olyan kijelzőket ezekbe a kórtermekbe, hanem itt a napi működéshez kellenek ezek az eszközök.
2: A napi működéshez, és aztán ráakadtunk egy olyan eszközre, amiről mi nem tudtuk, hogy létezik, de nem tűnik olyan horrornak az ára, viszont egy-egy ilyen pumpa, mert hogy pontosan ez a neve, egy ilyen infúziós pumpa, az ugye egészen, hát annyis mondja, megkönnyíti egy gyermeknek a gyógyítását, ez az eszköz, ami folyamatosan ugye adagolja a gyógyszereket időben, azt a mennyiséget abban az időben, annyiszor rendszeresen egy nap, amennyiszer erre a gyereknek szüksége van. És hogy ez nem tűnik olyan nagyon nagy összegnek, mert hogy egy ilyen infúziós pumpa az 800-810 ezer forint környékén van, és van olyan is, hogy egy gyereknek akár több ilyen eszköz kell, hogy felhasználjon, tehát hogy nem jut sajnos mindenkinek.
3: Hát ezek elhasználódnak, ezek a cuccok, és hogy mindenki értse, itt a gyógyulásban nagyon fontos, hogy mindig a megfelelő mennyiségű gyógyszer menjen be a gyerek szervezetébe és a pontos időben. Ha ez eltolódik, valami változik benne, akkor a gyógyulást akadályozza ez a sztori. Tehát, hogy ez egy zseniális eszköz, 810 ezer forint, ami
2: bagatell, hogy...
3: de ez nincsen. Ha ezek vannak, akkor a kis hősök nagyobb eséllyel és sokkal jobb eredménnyel gyógyulnak.
5: Na most ezek az eszközök 0-24-ben működnek. Hogyha meg is van az eszköz, akkor is egy idő után elamortizálódik, és úgy számoljátok, hogy gyerekenként 4-5 ilyen pumpa kellene. Na most akkor szoroszt föl, és egy gyerekről beszélünk. Tehát, hogy bármi jön, bármi pénz jön, ők az biztos, hogy nagyon jó helyre fogják
2: költeni. És ugye, amit mondtunk, hogy onnan is idő, hogy oké, a pumpa, de hogy akár stetoszkóp, ja, tehát, igen, hogy megnézegettük ezeket a listákat, igen, egészen megdöbbentő dolgok vannak rajta.
5: Igen, és van rajta tablet is, és igen, van rajta speciális ágy is, és van rajta egy csomó olyan felszerelés, ami azt gondolnád, hogy evidencia, hogy megvan egy gyermek onkológián, de hogy ezek az eszközök azért hiányoznak, vagy elhasználódnak, úgyhogy... Hát, hogyha tudtok utalni, akkor
2: igen.
5: Most.
2: Mindjárt beszélünk Gergővel, doktor Kiván Gergő, az osztályvezető főorvossal, a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat elnökével. Hello Gergő, jó reggel, ciao.
6: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Jó reggelt. Na, itt elmentük már ennek a pumpának a lényegét, és hogy ez nem egy akkora kiugró összeg, ezért is megdöbbent, hogy még mindig ott tartunk, hogy akár ezek is hiányoznak, egy 800 ezer fontos pumpáról van szó. Azt mondta Juli, jól mondta, hogy akár egy gyereknél lehet, hogy több ilyen pumpa is kellene, hogy legyen.
6: Hogyne. Olyan mennyiségű pumpa kell egy betegnél, 3-4-5, ami folyamatosan megy, és nem is az a baj a pumpákkal, hogy nincsenek, hanem talán, hogy nincs elég, ugyanis úgy kell ezt elképzelni, mint egy autót, amit bekapcsolnak, és utána 0-24 órában, majd a hét minden napján, majd az év minden napján folyamatosan megy. Nyilván egy ilyen autó egy év alatt tönkre megy. Annyi kilométer lesz benne, hogy már nem lehet javítani. A pumpákkal ugyanez van, tehát folyamatosan mennek megállás nélkül, ha az egyik betegnek nem kell, már átteszük a másik beteghez. Tehát tulajdonképpen tekinthetjük rájuk, mint fogyóeszközökre, miközben tényleg drága készülékekről van szó, és ezek nagyon minőségi, jó készülékek, de olyan mennyiségben kell, olyan mennyiségben van rájuk szükség, hogy sajnos egy idő után tönkre mennek. Nem javíthatok.
2: És tényleg ott tartotok az osztályon egyébként, amit a Juli mond, amikor átnéztük ezeket a kéréseket vagy listát, hogy akár stetoszkóp, tehát hogy ilyen szintű a készlethiány, hogy akár erről is szó lehet, hogy ez sincs?
6: Nem, azért nem így fogalmaznék. A betegek, daganatos betegek, az ilyen esetekben nagyon fontos az, hogy a fertőzések nem mennek át. És a fonendoszkóp az az egyik eszköz, amivel át tudunk vinni egyik betegről a másikra a baktériumokat, tehát ezeket folyamatosan fertőtleníteni kell, sőt az a legjobb, hogyha a beteghez tartozik a fonendoszkóp. Tehát nem az orvos viszi szobáról szobáról fonendoszkópot, hanem minden szobába beteszünk fonendoszkópot, amely a beteghez tartozik. Na most megint csak arról van szó, hogy ezek tönkre mennek. Az állandó fertőtlenítés nem erre vannak kitalálva, általában a fonendoszkópok, hogy minden beteg után fertőtlenítség, és tönkre megy a membrán, nem lehet vele már olyan jól hallani. Tehát itt erről van szó, hogy az amortizáció, a tönkremenet sokkal fokozottabb ezen a területen, mint mondjuk az egészségügy más területén.
3: És az igaz, hogy ezeket a fonendoszkópokat ugye a kórház vagy az intézmény nem biztosítja? Ez az orvos sajátja?
6: Hát ez mindenütt úgy van, így van. Aha. Szerintem, hogy az orvos maga biztosítja a személyes működéséhez szükséges eszközt. Tehát egy neurológus szerintem van a reflexkalapácsot maga szokta megvásárolni magának, hiszen ő tudja, hogy milyenre van szükség. Tehát ezek olyan személyes dolgok, amelyek szerintem az orvoshoz tartoznak, viszont a mi esetünkben azért ez egy kicsit más. Tehát itt a beteghez tartozik az eszköz, és ezért sokkal többre van szükség, mint mondjuk egy fonendoszkóp és egy orvos. Nem, minden beteghez kell egy ilyen eszköz.
5: Hány intézmény, hány osztály tartozik hozzátok?
6: 8 kórházban kezelünk daganatos betegséget Magyarországban, 8 centrumban, amelyek egyenletes eloszlásban vannak Magyarországon, tehát ha egy gyermeknél fölmerül a daganatos betegség gyanúja, akkor valamelyik központunkba kerül, ahol a megfelelő szakértelm, a megfelelő diagnosztikus lehetőségek és a diagnózis esetén a terápiás megoldás is rendelkezésre áll.
5: Ez most körülbelül hány gyereket érint?
6: Ez évente 350-400 új beteget érint, tehát ennyi betegnél, ennyi gyermeknél diagnosztizálunk daganatos betegséget Magyarországon, és mivel a kezelés nem egy évig tart, hanem tovább, egy időben akár több ezer beteget is kezelünk a centrumainkban.
2: Titeket most az 1% az érint, vagy érinthet?
6: Hogyne, természetesen. Nagyon sokat számít nekünk az 1%, mert ebből tudunk fejlesztéseket megvalósítani. Kicsit úgy kell elképzelni ezt a mi egyesületünket, vagy hálózatunkat, ami egyébként több mint egy 50 éves szervezet, mint a informatikai példát mondok, mind a hardware és a szoftver. A hardware a kórházak, a műszerek, az ágyak, a pumpák, a gyógyszerek, és mi vagyunk hozzá a szoftver, a tudás, tehát azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, ők jelentik azt a tudást, amivel ezeket az eszközöket működtetni lehet. Mi egy egységben dolgozunk, tehát a 8 centrum orvosai közösen beszéljük meg a betegeinket. Képzeljék el olyan tumorbordunk, ahol az összes beteget megbeszélünk. Tehát kicseréljük a tapasztalatainkat és az információkat a betegről, és közösen döntünk egy beteg kezelését tekintve. Milyen biztonság ez a szülő számára, hogy például az egyik központunkban vidéken majd kezelik, és szeretne egy második véleményt kérni mondjuk egy másik kollégától, és mondhatja a kezelőorvos, hogy nem szükséges másik vélemény, hiszen ez már megtörtént, hiszen már tudnak a kollégáim erről, és közösen alakítottuk ki a terápia menetét.
2: Ez milyen menő azért, nem is gondolná az ebből, hogy ilyen hálózatszerűen tudtok működni ebben a hányatos orvosi egészségügyben, hogy itt kommunikálnak az osztályok különböző helyszínek között, és megbeszélitek a gyerekeket. Ez egészen döbbenetes.
6: Telepítettünk egy Zoom rendszert, ami napi szinten használunk, és beszélgetünk a betegeinkről. Ez egy nagyon fontos dolog.
5: Ugye van egy saját honlapotok, a www.gyermekdaganat.hu, ami nagyon sok személyes történetet megosztatok gyerekeknek a gyógyulásairól. Hogy van esetleg ebből a sok-sokasából most az elmúlt időszakban olyan, ami valamiért kiemelkedik, valami különösen közel áll a szívedhez?
6: Hát igen, nagyon sok ilyen van most. Talán akkor az elmúlt két hétben két dolgot is mondanék. Az egyik az előadást tartottam nem régiben két hete egy nagy közlekedéssel foglalkozó vállalatnak a dolgozóinak, Pest megyében, és nagy figyelmel hallgatták az előadást, és feltűnt, hogy az első sorban ül egy fiatalember, akinek az arca ismerős volt, és még nagyobb figyelemmel előhajolva figyelt engem, és a végén oda jött, és kérdezte, hogy megismerem-e, és mondtam, hogy hát mondjon egy nevet, mert nagyon ismerős, de és akkor mondta, hogy 11 pár éve transzplantálták nálunk, közben már felnőtt lett, és ez egy olyan jó érzés volt, hogy egy nálunk kezelt az, tehát beteg megtalálta az életét, és jól van, és hát akkor persze előtt velem az orvos, és megkérdeztem, hogy mikor volt utoljára kontrollvizsgálatom, és rögtön berendeztem, úgyhogy ez a másik, az pedig megint egy érdekes dolog, ez is egy pár hete történt. Mi vagyunk az egyetlen olyan osztály Magyarországon, ahol nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is, fiatal felnőtteket is kezelünk. Ez egy nagyon fontos dolog, az úgynevezett ALYA korosztály, adolescens és young adult, akiknek a betegsége, biológiája, vagy a pszichés jellemzők, a szociális helyzet még nagyon hasonlít a gyerekekéhez. Tehát nem igazi felnőttek, minden 40-50 éves ember, hanem még nagyon fontos a családi kötődés is. És például 3-4 héttel ezelőtt telefonált egy belgyógyász kollégám, hogy tudunk-e segíteni, mert van egy 21 éves Down-szindrómás, frissen diagnosztizált leukémiás kislány, akinek a édesanyja nem hajlandó otthagyni a gyereket egy felnőtt osztályon, és ez a gyerekre is vonatkozik. Nem tudnak szétválni, hát hiszen ők egy egységet képeznek, és ők erre nincsenek fölkészülve egy ilyen központban, egy belosztályon, és hogy át tudnánk-e venni. A gyerekosztály pedig 18 éves korig gyógyít. Tehát oda meg azért nem tudták fölvenni. És mondtuk, hogy persze jöjjön, és hát az első hét nehézsége után, az összetanulás nehézsége után ez a kislány nagyon-nagyon beszokott hozzánk, és megszeretett minket, és az édesanyja folyamatosan ott van mellette. Részben az Emeter házunkban, ami egy anyagyermek otthon a házon belül, kórházon belül. Tehát van szükség ilyen osztályra is Magyarországon. Tehát ez a két olyan emlék vagy élmény, amit az elmúlt 2-3 hétben ért engem, rengeteg van. Én több mint 40 éve dolgozom ezen a területen, hát rengeteg emlék, rengeteg élmény, rengeteg jó dolog történt velem.
2: Akkor a gyermekdaganat.hu, ugye ez az oldalatok, itt bankszámlaszám, 1% támogatás, Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat, tehát minden adat fönt van, aki, hogyne, ha valaki 1%-ot szeretne utalni az adójából, utalni szeretne nektek, KP-t, pénz, segítséget, a gyermekdaganat.hu-n mindent megtalál. Azok ti vagytok, és ez a hivatalos. Ugye mi sem mondunk akkor direkt több adatot, adószámot, számlaszámot, teljesen nem fölösleges, ott fönt van minden.
6: Ez így van, ez a mi honlapunk, és itt minden megtalálható.
5: És aha, mert van az telefonszám is. Igen.
2: Telefonszám is, mert az adó 1%-hoz különböző számok kellenek, amivel ugye meg kell benneteket jelölni, ott ez minden látható és elérhető akkor.
6: Így van.
2: Szuper.
3: És az május 20, tehát nem, nincs már sok idő.
2: Arra nincs sok idő, így van.
3: Azt még most is meg tudod csinálni. Te is otthon számítógépen meg tudja, a könyvelőd, mindenki, 3 kattintás gyerekek, aki eddig soha nem adakozott, akkor most itt van, vagy van.
2: Nem kerül neked plusz pénzbe, ez az államkasszába marad, neked ez nem kerül több pénzbe. 1%-ot viszont átutalnak neked teljesen díjmentesen, és segíthetsz egy szervezetet, alapítványt, akár a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózaton. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük, pont emiatt csörögtünk, hogy hát akkor egy kicsit így megindulnak, akár az 1%-ok, meg a készpénzes felajánlások bankszámlaszámra. Jó, mert hogy nagyon-nagyon jó helyre. Jó helyre. Hát mi köszönjük, hogy vagytok, meg jó munkát az egész csapatnak. Köszönjük.
6: Köszönjük
2: szépen dr. Kiván Gergőnek, osztályvezető főorvosnak. Jó, tehát gyermekdaganat.hu. Ott megtaláltok, gyerekek, mindent. Bankszámlaszámot utalni szeretnétek, 1%-kal kapcsolatos információkat. Azt beírjátok, azt hiszem ez egy ilyen 4-jegyű kód, ugye azt kell beírni, nekem is mindig a könyvelő írja. Ez technikai szám van, azt beírod, és onnantól kezdve elvileg, remélhetőleg, bízunk benne, hogy így van, átutalják az adód 1%-át, akár a ennek a hálózatnak.
5: És ez milyen szép, hogy közben jönnek az SMS-ek, végtelen hálával tartozunk a doktor úrnak. Levi 2 éves volt, mikor transplantálták, most már 11 éve. És a Demeter házban gyógyultak ők is.
2: Igen, nagyon sok, ah, nagyon sok SMS jön, aki érintett ebben a témában. Nagyon sok SMS írónk van, aki érintett, igen. Milyen durva, hogy így működnek, nem? Uh-huh. Hogy közben annyi mindent hallasz, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, miközben meg osztályok az ország különböző szintjén össze csatlakozva egy Zoomon keresztül értekeznek a gyerekek.
3: Hát az emberi tényező.
2: Tehát milyen humán erőforrás van ebben. Igen, elképesztő.
3: És mely korát tudnának ugrani, hogyha a technikai feltételek is ugye jók lennének. Mert most az emberi feltétel jó. Tehát szaktudás, a magyar orvosok világhírűek. Jó a szaktudás.
2: Igen.
3: Látod, akarni akarják mindannyian. Tehát összefogás van, Zoomon keresztül mennek egymáshoz. Ha még ez a harmadik láb is meg lenne, hogy igen, van eszközöd és van mindened, akkor mekkora csodát lehetne csinálni.
5: Folyamatosan szélvonalharcok vívnak, és ennek ellenére.
2: Igen, bízunk benne, hogy azért hallották olyanok is, akik az elmúlt időszakban felvettek néhány olyan támogatást dokumentumfilmekre,
3: koncertekre,
2: koncertfilmekre, a Himnusz Techno Scooter feldolgozására, 18 millió forinti átiratára, hogy legalább a lelki ismeretük megnyugtatása véget.
5: De el tudod képzelni, hogy egy kicsit ezek magukba szállnak ezek az emberek.
2: Fási Zsülike dokumentumfilmjére, 17 milliós Himnusz átdolgozásra, 500 milliós támogatásra. Legalább, ha nem is adják vissza, vagy nem behajtható, vagy a lelkiismeretük nem mondja azt, hogy akkor ezt visszaadnám, mert valójában az egy mondat, amit pályázatban írtam, az valóban irreális volt, és talán nem is arra költöttem, és nem is érdemlem meg, hogy akkor ebből most egy kicsit ők is adakozzak. De és legalább az 1%-ról, vagy az összeg, a felvett összeg 10%-ára azt mondják, hogy gyerekek, rendben van, talált pénz, akkor én ebből most beutalok. Itt van, de drága Jankások, lehet jóvá tenni.
5: És nyugodtan lehet ez transzparensen, tehát lehet ebből poszt, ünnepelheted magad, csinál, csak utalj.
3: Igen, bár ők szerintem most nem posztolnak.
2: Ők szerintem most nem posztolnak, lapítanak, és olvassák a pályázatukat, ami egyébként nagyon tartalmas, ugye? Ezért lehetett látni. Úgyhogy, ja, igen. Abszolút minden megmond. Be kell írni az adószámot, technikai számot, de ezt a könyvelő tudja, te is tudod, tehát ennek nézzetek utána, hogy pontosan hogy zajlik ez. Jó? Úgyhogy minden ott van fönt. 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tető

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
15: Hallottad a hírt?
16: Hallottad a hírt?
15: Megnyílt az Aranycipó újabb pékség a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
17: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
18: A Komlomarketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dodd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlomarket, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlomarket üzletekben.
16: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
19: Megnyitott a Duna Döner Árt a Széchenyi téren. Teljesen új arculattal vár Pécs legújabb étterme, ahol a jól megszokott klasszikusok mellett újdonságok is felkerültek az étlapra. Új emeleti cukrászdánkban kóstolhatsz baklavát, cserépedényben sült török tejberist és egyenesen Törökországból érkező süteményeket is. Duna Döner Árt. Török finomságok Pécs szívében.
20: Szia!
21: Hello!
20: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
21: Bonjour!
20: Hola!
22: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
20: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
22: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
23: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
24: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
25: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
3: Reklámot hallottál.
13: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Új bemutatóval várja a közönséget a Bóbita Báb Színház. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Új előadással várja a közönséget a Bóbita Báb Színház. Május 16-án lesz a premierje a Bőgős fia meg az Ördögök című előadásnak, melyet Szántó Viktória írt színpadra Ijés Gyula meséje alapján. Az előadás próbái februárban kezdődtek, a darab zenéjét Kovács Áron Ádám szerezte, a rendező Sramó Gábor. A bábjátékot a színház 4 éven felülieknek ajánlja. Óvatosságra inti az adózókat a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. Azt írják, közeleg május 20-a, ami a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Ezt a csalók is igyekeznek kihasználni. SMS-ben, telefonon, illetve e-mailben próbálják meg átverni a lakosságot, visszatérítendő adót ígérve. Üzeneteikben olyan csatolmányok, hivatkozások találhatóak, melyek segítségével el tudják lopni azok adatait, akik nem elég óvatosak. Fontos tudni, hogy a NAV nem küld értesítést adó visszatérítésről vagy tartozásról, SMS-ben és e-mailben, de telefonon sem. Ha valaki ilyet kapott, gyanakodjon, és ne feledje, adóügyek intézéséhez kizárólag a hivatalos felületeket szabad igénybe venni. A NAV-os csalásokkal kapcsolatban többet is meg lehet tudni a Kiberpajzs hivatalos oldalán. Néhány napig nem a megszokott helyen állnak meg a villányi buszok. A városban a vasúti átjáró lezárása miatt vasárnap este 8 órától, május 14-én csütörtökön reggel 7 óráig a buszok terelő útvonalon közlekednek. A Városháza Damjanich utcai megállót Nagyharsány irányában, a Baross Gábor utcában a rendőrség elé helyezik át, míg a Herceg-Szentmárton irányába közlekedő járatok a Vitis Hotel megállótól körülbelül 60 méterrel távolabb állnak majd meg. Május 10-én vasárnap autóverseny miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Orfűn, Abaligeten és környékén. Reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes útzár lesz érvényben. A polgárőrök reggel 9 órától körülbelül fél óránként engedik át a civil forgalmat. Felújítják a burkolatot és parkolókat építenek Mohácson, a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között. Megváltozott a forgalmi rend, csak egy irányban lehet haladni, a Vörösmarty utca irányában. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, gyönyörű idő, gyerekek, és ez csak fokozódni fog. Hétvégén már sehol nem esik, hogy aztán ráforduljunk egy igazán csapadékos, igazán esős, szeles jövő hétre. De ez minket nem tántorít el. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, sok-sok ezer kilométer megmotorozott túra és vasárnap csatlakozás a cimborákhoz.
2: Ez az, várjuk vasárnap éjszaka.
3: Italunk már nem lesz addigra, de...
1: Megvártok egyébként? Megvártok? Vagy lefekszettek? Igen?
3: Hogy is, hát a kis szívünket ünneplőbe öltöztetjük.
1: Hát egy kis welcome drinket azért csak iszunk.
3: Hotel aljába is ott várunk, hogy jújúj, mindjárt itt van.
4: Azt jó, mondtad, mindenki felmegy aludni.
1: Aztán mindenki felmegy aludni. Én mondtad, nekem csak egy kulcsot hagyjatok, hogyha nincs recepció a szállodában, akkor be tudjak csekkolni, igen. Szegeden az Újhídváros felüli lábánál baleset, rendőrök irányítanak, Újszeged teljesen elesett, esélytelen átjutni, áll minden. Makóik Peti, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Amióta megtudtam, hogy Julike nyert 101 milliót, csak a Gypsy Kings tribute-t dúdolom. Szassuk küldte nekünk. Köszönjük szépen.
3: Betehetjük fél kilenc után. Nem akarsz pusztítani.
4: Az a dallamtapadás, az nagyon szerencsétlen.
1: Az brutál, igen. A Pataki pályázatát olvastátok? Hát azért...
3: Nagyon szépen.
4: Hát az egy mondatot.
1: Tessék?
4: Az egy mondatot.
1: Egy mondatra találd már meg, ugye? Arról van szó, hogy itt én azt hittem, hogy ezek a támogatások legalább úgy mennek, hogy tudod, úgy az van, hogy legalább akkor így kimegy, mit tudom, 5-10-50 millió forint, hogy arra kell írnod azért egy, mit tudom, egy 30-40-50 oldalt, hogy te mégis mire veszed föl azt a pályázati vagy támogatási pénzt. Hát kiderült, hogy nyilván nem erről van szó, mindenkinek szórták, aki haver, barát, cimbi, van, aki egy oldal helyett egy mondatot írt le. Egy mondatot írt le, és ezért néha 50-10 vagy 5 millió forintot.
4: Mert volt egy kérdés, hogy miért érdemled meg a pénzt?
1: Hogy miért érdemled meg? Igen. És a Patakinak olvastátok a pályázatát?
4: Csoda.
1: Egy csoda. Azt mondták, hogy figyelj, Ati, van itt egy pályázat, az, hogy be kéne dobni gyorsan egy kis, valamit írjál össze, mindegy, hogy mennyi legyen. Hát figyelj, írjál pár oldalt, jó lesz, az beadott, kutya nem fogja elolvasni, megy a 10-es, 20-as, 50-es, teljesen 5 millió.
4: Attila leült az íróasztalához.
1: Attila leült az íróasztalához, gondolt, hogy nagyon megfogta a klaviatúrát, és írt 3 mondatot.
3: De az olyan.
1: Gyerekek, na, te viszont az olyan 3 mondat.
3: Lehet fikázni, érted, de a 3 mondat az betalált.
4: Az kevesebb, az több.
1: Így van. Nézzenek, addig az összeg mennyi volt, amit kapott rá. Így szól a pályázata. Így szól a maga az, amire ő felvette a pénzt, amit megtámogatták. Hogy miért érdemli meg, mit fog ő hozzátenni, ugye, és mivel tudja támogatni hazánkat. Dolgomnak érzem, korunk zűrzavaros káosz felé tántorgó világában, hogy utat mutassak a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mesdjéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak, magyaroknak, mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig, óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Köszönjük szépen!
4: És mennyi?
1: Ezzel a pályázati szöveggel nyert 5 millió forint.
3: Ja, ez de ugye a cég is nyert egy nagyobbat.
1: Nem gondolod, hogy ez jobban ki van fejtve? Ez volt. Ez egy ötöske volt. Imádom,
4: tehát
1: az egész sztori szenzációs.
4: Az 5 millió forintot mire tervezték? Tehát mire fogja költeni akkor Pataki Attila?
1: Teljesen mindegy.
4: Tehát, hogy rócsózik és terjeszti az igét? Tehát mire költhette
1: volna? Gondolom, a zenei pályafogására írta magát, az Eddára írta igét.
3: Dalírás. Szövegírás és dalírás.
1: Jó, azért Fási Zsülike dokumentumfilmje, na, hát azért vegyünk ott egy nagy levegőt, nem? Ahogy az Árpa mondta, popcorn bekészítve, nem mondjuk el előre. Hát azért
3: van,
1: még az is
3: lehet. Meg. Hát az lehet, hogy tarol, érted?
1: Az még tarol, szenzációs. Illetve hát nyilván úgy szenzációs, hogy az egyik szemet sír, a másik is. Lehet, hogy mi nem értjük egyébként. Tehát az vagy mi nem értjük. Tehát ez mi vagyunk
4: kevesek. Ja, hogy nem vagyunk elég magasan, igen, szellemileg, nem rezgünk ott. Iszonyú nagy bennem a késztetés, hogy így engedjelek el egész napra, de nem foglak, nem vagyok ennyire szemét.
1: Valami van a fogom között. Aha. Ja, nyugodtan, hát ne szóljál, semmi.
3: Hát persze, hadd lógja.
1: Az már egy fogszabályzót. Akkor sajátom, mert maradt fogom. Akkor te jobb fej vagy, te szólsz.
4: A kis Cézárot kinéz.
1: Szóljál, adjál már, Lici, valamit.
4: Mindjárt keresek.
1: A fésüdet add már ide az egyik fogát.
4: Ne csak oda dörgölözök, hogy ilyen drótkefe.
1: De add oda. Na gyerekek, közben találtunk egy kutatást, és egy péntekre mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
3: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
1: Ezt inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Ott ezeket vagyunk? A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görben legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbennek a legaljától felfelé ívelés van.
4: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy szám, ahol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz. Egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkai váltás. Tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
3: akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják jönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
3: Aha.
1: Na.
4: Ha azt mondjuk, hogy életút fele. De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
1: 55-öt mondasz.
3: Én
1: aha.
3: Is ezt mondom, én 52-53-at
1: mondtam. 52-53.
3: Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az élet
4: hosszú kell.
1: Naposold el összetet.
3: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
5: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak?
4: Mi ez a papucs?
1: Itt, te jó is. Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyűgös, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
4: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
4: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra hozod egy kicsit.
4: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen hitele. Még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősöd az élet, munkahelyed van.
3: Hát akkor még hiszel friss magadban, házas tele vagy erővel.
1: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván, ha valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
4: Mikorra fogy el? Mennyi van még?
1: Azt mondja, hogy ez a 45-47-48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz,

0: és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
1: el? Benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen. Így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ő ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé ívelő szakaszban vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondok egy példát. Mostanában igazán elszomorodni.
0: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási.
0: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más ellé.
0: Bóbisimattak 3 éve, érted?
2: Hangulatzavarok,
0: erős izzadás.
2: Száraz a bőröd, múlik a haját.
0: Igen, hajszürkülés, hajhullás.
2: Jó kedved van.
0: Romlik a szemed, érted? Görbe legalja. Hát így nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátumcsere.
2: Az. És látod...
0: hogy az implantátumot kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
1: lehet, érzi. Hogy rossz az út, amin jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek.
0: Amíg újra végleg kiesnek a fogaim.
2: Amíg teljesen elengedem.
0: Teljesen, te csontvitkulás.
1: Logo, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a
0: fejem. Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
3: Figyelj, lehet, tényleg, mit megtehetsz. Én tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ungörbe aját?
3: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
3: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
3: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves kör voltam kb. Tehát amikor azzal szembesülsz egy társaságban, nem vagy tényező, kicsit.
0: Úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Ez a Jakub Csagabi fogalmazza meg, hogy jön, ugye a láthatatlanás. Bemész egy étterem, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap a ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip.
0: Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
3: Nálunk most a munkásoknak is
2: van ugörbe, de a férfiaknak van ugörbe.
0: De nekünk az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás. A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe.
2: Hogy becsajoztak és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Addig a fáradnak el.
0: Egy csomó 45-50 éves nő.
1: Tényleg az van, hogy 30 éves
0: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalba. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Nem, mindenki nem, nem feltétlenül egyébként.

0: anyakomplexusosok. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami amivel mi már rendelkezünk.
1: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
0: Ezt remélem.
1: Ez jó.
2: De
1: ez
2: a szellemi táplálékért összejárt az Annával.
3: Mentek
2: és kiállításra, aztán mész a 30 éves
0: pasikhoz. És aztán ólózunk.
1: És aztán ólóztuk egyet, igen. Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanok azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átszúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
0: belőle. Hány éves vagy?
1: Én 49 leszek két hónap
2: már
1: múlva.
2: Már ő kifele jön.
0: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
1: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves voltam.
1: 47 éves voltam. Mit akarsz ezzel mondani?
0: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
1: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
0: apa.
1: Mert igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
0: Tehát volt egy ilyen kis volt. Kapuzárás.
1: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
1: De mi, hogy elmész gyúrni? Ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
0: Őszhajszálakat tépkedtél már?
1: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
0: De olyan,
1: Na most már egy mit akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
0: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
1: Az 47.
0: És egyébként ez pont egybeesik ez az időpont.
1: Ja, értem. Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymás kezét, szorítsuk meg.
1: Rátsuk ki egymást.
3: Figyelj, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod,
1: kész a gödörből. Na gyerekek, nézzük meg, írjatok drága alkotók, ki hol tart hány éves, mit gondol, hogy az U betű melyik részén van? Lefelé csúszik, alul van, vagy szánkózik fölfelé? Jól jöhetnek az SMS-ek, jövünk mindjárt.
4: Meghallgatottam reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körül. One. Minden pillanat számít.
8: One. Mit olvassunk ma?
9: A láthatatlan kincset.
10: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Skoda.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
17: Reklámot hallottak.
18: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rászoruló gyermekek táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására indított adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár nevű program minden évben csaknem 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget országszerte. Bentlakásos és napközis táborokat is szerveznek számukra. Az adományok pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több gyermek eljuthasson a táborokba, és ott még színvonalasabb programokat szervezzenek nekik. Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 ezeren megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. A labdarúgó NB3 28. fordulójában a héten újra hazai meccset játszik a PMFC, az ellenfél a Dunaújváros együttese lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága jóváhagyta a két csapat közös kérelmét, így az eredetihez képest módosult a vasárnapi találkozó időpontja. Délután 6 órakor kezdődik majd a mérkőzés a PMFC stadionban.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
1: Május 10-én vasárnap autóverseny miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Orfűn, Abaligeten és környékén. Reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes útzár lesz érvényben. A polgárőrök reggel 9 órától körülbelül fél óránként engedik át a civil forgalmat. Felújítják a burkolatot és parkolókat építenek Mohácson, a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között. Megváltozott a forgalmi rend, csak egy irányban lehet haladni, a Vörösmarty utca irányában. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Laci Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárásunkat megtámogatjuk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
1: Ezt szeretem, informális, időjárás, hírek, minden van, úgy bedobjuk a szponzort. Időjárás, ez is megvan, lement a szponzor.
3: Szerinted Ferinek mikor fog leesni, hogy onár van?
1: A retülőjével, a legszabadabb rádióműsor. Itt ha vagyunk, ha zene van, ha dohányzik, ha van a szponzor, leadjuk, időjárás, nem jelentünk. Ha tetszik, hallgatod, nem tetszik,
3: elmész. Közlekedés hírek, 3,5 órával
1: Nem érdekes, nem is élő, és a leglazább dolog a rádiózás, mint műfaj.
4: Itt vagyok, történt itt valami? Elbeszélgettük az időt.
1: Na gyerekek, U-körbe, ugye erről beszélgettünk itt a híreket, és hát kapunk 30 éves nőktől, 40 éves, 50 éves, ugye körbenézünk, mert nagyon SMS-ek vannak, ugye arról beszélgettünk, találtunk egy kutatást, ami arról szól, hogy mikor vagy annak a bizonyos boldogság görbének a legalján, és a szakértők megvizsgálták, hogy a tervezett élet és a valódi élet között valójában hol van az a pont, ahol hát a legszélesebb az olló, és úgy mondják, úgy gondolják a kutatások, hogy a boldogság egy U-görbe, vagyis nagyon magasról indulsz, 20-30 évesen beesel az aljába, valahol 40-47 évesen, és aztán megint könnyebb és jobb lesz, és jössz kifelé. És ugye az élet elégedettsége fiatalon magasan kezdődik, 47 körül azt mondják, hogy 45-47-50 körül vagy a gödör alján, onnan pedig mászol ki, és a gödör alja nem véletlenszerű, mert hogy a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, a nyugosodó elmúló érzés, a testi tünetek, az idő gyorsabban telése, és minden együtt itt valahol ott lök 45-50 körül a gödör aljára, ott viszont egyszer csak elindulsz fölfelé, hogy szereted azt, ami van, amennyi még van, és el akarsz kezdeni valójában élni, és jól élni, jó minőségben, kevésbé toxikus kapcsolatokban, kevésbé többet foglalkozva magaddal, nagyobb határokat húzva másoknak, valahogy újra az életed középpontjába kerülsz, ahogy kerültél mondjuk 20 évesen, vagy 18 évesen, vagy 25 évesen.
3: Igen, ez egy ilyen kisimulás. Megérkezés, vagy egy teljes megőrülés.
1: Sokaknak egy teljes megőrülés, vagy egy teljes önmaguk megtalálása és felvállása, akit érdekel már, hogy mit mondanak, mert a te életed. Szóval ebben nagyon sok minden van, és hát rengeteg SMS gyerekek, a 20 évestől az 50-60 éves korukig, minek ír nekünk, ugye azt kértük, hogy állapítsátok meg, hogy a ti életetek most éppen hol tart, vagy hogy igaz ez az U-görbe.
4: Hát a legszebb az, hogy sokan vannak az U-görbe alján, de néhányan azt mondják, hogy még van pince szint.
1: Igen, hogy még mennek lejjebb. Így van. Igen. Én egy 14 éves gyerek vagyok, egy 36 éves testben, lassan 50-es állapotban van, ötlet kérdezi valaki. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 33 éves nő vagyok, tessék, 5 és 3 éves fiamaimat imádom, de azért néha masszívan bezsírozzák az U-görbét lefelé, amint száguldok. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
3: 34
1: így, és 2-3 éve érzi. 61 vagyok, büszkén letagadhatok 10 éveket, 25 évesen hajnal 2-kor egy házi buliban be kellett mutatom a szemét, mert nem hitték el a korom, azóta nem foglalkozott ez a tény, igaz, teszek is érte, nem ez a gond, magamért le tudom tenni a cukros dolgokat és hasonlók, az ember 122 évre hivatott, ez a cél. 61 évesen.
4: Kicsit büszkélkedni jöttél, igen, de nem baj.
1: 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
3: Hát ott kell venni egy nagy levegőt is.
1: Az egy nagy ugrás, igen. 33 éves nő írt nekünk, az 5 és 3 éves fiam masszíron bezsírozzák az U-görbét, lehet ez kétszer elküldte. Egy igazi hullámvasúton ülök már évek óta, most lefelé száguldok, 52 éves vagyok, István küldte nekünk. 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Az, hogy nincs gyerekem, még nem is, de hogy egy érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni, már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok, de most elindulok fölfelé.
3: Innen már csak jobb lehet, mondom, minden évben.
1: Igen. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
4: Júj, de nagy váltás!
1: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
3: Valószínűleg nem ironizál.
1: Nekem az alja 21-22 évesen volt, munkanélkül, pénz nélkül, albérletben, család nélkül, fizikailag betegen, mentálisan összeomolva, berroppant egy kapcsolat után, gyászolva egy barátot. Semmi nem volt, csak egy fura hála mindenért. Munkát találtam, lett kapcsolatom, aki ma már a férjem, visszaépítkeztem nagyon nehezen, most viszonylag rendben vagyok, de kísért az az idő. 58 vagyok, széles az U betű alja. Csak ennyit küldött. 46 vagyok, két hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, három gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma unalmas, céltalan. Na, tudod, ő 48, gyerekek már kezdenek nagyok lenni, szülői identitás kicsit háttérbe szorul. Aha. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. Igen. Mi most ülünk fel az U betű, de én nézzétek meg, hogy mennyien vannak lefele vagy lent. Kevesen írják a felfelé szakasz, hogy nem jön. Most ülünk fel az U betű felfelé ívelő részére, 3 éve születtek meg az ikreink, nehéz volt akkor is, most is ki vagyunk fáradva, de csinálom a motoros jogsit, veszünk egy cruisert és megyünk kirándulni mindenhova. Élni kell, nem a kifogásokat keresni, ami még tudunk mozogni. Máté küldte nekünk. Zsolti vagyok, 39, 7 éve pár nélkül, gyerek nélkül, mind a két dologra vágytam, de azt hiszem már elengedem, úgyhogy azt hiszem nincs itt semmiféle U betű, itt I betű van.
4: I betű is az is fekszik. Igen. Egyenesen.
1: Azt mondja, hogy srácok, 40 vagyok, se kutyám, se macskám, most kezdem a motoros jogsit. Dundi is vagyok, inaktív karakter, Kinga küldte nekünk. Hát Kinga, igen, a motoros jogsit kezdesz, jó az, hogy nem hisz, motoros találkozókra ott van egy csomó szingli motoros pasi, és ez működni fog. Én úgy gondolom, hogy én most vagyok az U-görbe tetején, 35 éves korom óta tart, most 39 vagyok, 30 évesen elváltam, akkor voltam az alján, most van egy 4 éves kislányom és a férjem, aki Tinderen ismertem meg. Na, látod, ő a tetejére teszi magát. Igen. Ő a tetejére teszi magát. Azt mondja, hogy mi van?
3: Sziasztok, 52 éves vagyok, 28 évig voltam házas, utolsó 5 év gatya volt, 50 évesen azt mondtam, hogy na most vagy soha, lépnem kell, 38 éves a szerelmem, és szárnyalok.
1: Hoppá.
3: Nem akkor nő vagy férfi.
1: Akkor ő most megy fölfelé is. Aha. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki el jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. Igen. Az én U betű inkább egy L betűhez hasonlít. Vagyis leesett, és onnantól kezdve lent van, és egyenesen megy. Az alapján, amit elmondhatok, 10 éve vagyok az U-görbe alján, 30 vagyok, és most érzem azt, hogy kifelé jövök, de az elmondottak alapján ez nem U-görbe, hanem hullámvasút.
3: Van, aki csak annyi küldött, hogy rotty.
1: Rotty. Ez volt, hogy rotty. Nekem ti segítettetek a Covid óta, amikor nekem egyszerre dőlt minden, elváltam, gyerekek kirepültek, és bezártak, de túléltem veletek. Rám talált egy gyerekkori szerelem, és nagyon boldogok vagyunk, egyébként innen már csak felfelé, és az öregedés előnye, hogy a felesleges szar, a felesleges szarokat simán elengeded. Éj a mának. Aha. Uh-huh. Egyébként ez szerintem ez tényleg így van. Hogy a személyiséged éretté válik, akkor jobban határtartasz, nemet mondasz, kilépsz, elfogadsz, változtatsz, elfogadsz, meghúzod, hogy valahogy már nem mész bele olyan arcokban, mert nem akarsz, mert rájössz, hogy ehhez rövid az élet.
3: Kipucolsz elegetsz egy csomó olyan embert, akivel addig jó pofisztált, csak azért, mert udvarias típus vagy, és rájössz, hogy már nem kellenek ezek az udvarias.
1: Már nincs erre szükséged, abszolút.
4: És Júli fel a fejjel, egy csomóan jelentkeztek, van egy 23 éves látássérült fiatal ember, aki tökre érdeklődik. Tehát nincs vége, nyugalom.
1: Igen. De Misi SMS-es, nagyon jó, 32 vagyok. Igen, Balázs vagyok, 42 éves, nyert a Tisza, leszarom az U-görbét, írja valaki. 43 éves férfi vagyok, csak annyit írok, esélytelen. Ja, Istenem, úgy repül az idő, hogy mire felveszem a másik zoknimat, addigra elmegy 2 olimpia. 30 vagyok, magányos anyukák, írjanak. Micska küldte nekünk. Nekem az U az inkább elírják sokan, azért nagyon durva. És 32 vagyok, 2 csodás kisfiam van, egy remek férjem, 11 éve együtt, most tervezünk építkezni. Nem érzem azt az U betűt.
3: Na, mert látom? Ha elkezdődik az építkezés.
1: Na, de oké, de akkor azért nem érzed, mert a 32-ben valószínűleg te fönt vagy. Tehát ugye az a boldogság görbének akár még az eleje is, ahol aztán majd tört egy belső, de a 20-as, 30-as évekre mondja az U görbének az elejét. Ez most még minden stimmel.
4: De meg van ez a típus gyerekek, akinek tényleg
1: meg aztán valaki végig süt
4: a nap. Igen, aki azt mondja, a végig süt a nap, hogy építkezünk, és elfogyott a pénz, és nem jött a mester. Mindegy, de legalább csináljuk. Tehát én ezt tökre tudom becsülni, aki így áll hozzá mindenhez, hogy ennyire pozitív, hogy legalább csináljuk, oké, nem sikerült úgy, ahogy akartuk, majd megcsináljuk később.
3: Én alapvetően ilyen vagyok, bár sokszor mondom az ellenkezőjét, de én egy csináljuk. Hát akkor most pofára álltunk, akkor majd utána sokkal jobb lesz. Tehát, hogy én alapvetően egy nagyon optimista embernek tartom magam.
4: Hát,
3: talán még nem értem el az aljára.
1: Igen.
4: Mi nem világos még, Júli?
1: Igen. 44 vagyok, teljesen egyetértek Rolanda, csak én a női oldalon, 3 éve egyedül, nem találok olyan férfit, aki nem egy pótanyukára vágyik, hanem egy teljes értékű párra, akivel működik a női férfi energia. Ezt Viki küldte nekünk. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
4: Hát, benne van.
1: Igen?
4: Benne van.
3: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy a elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
1: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főtt le a kávét 45-50 évesen.
4: Süthet még a nap
1: tehát,
4: neked is.
1: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
3: Anna,
1: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
4: Meg hát el tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön, hadd szóljon.
3: Figyelj ide, merre veszem. Semmi gond.
1: Ennyi, nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az van itt lehetőség.
5: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
1: Most aztán olyan kapós vagyok.
5: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsül át is ölelt.
4: Jó, de Zsül boldog.
5: Én is az vagyok.
4: Te is?
5: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani, szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
3: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
5: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Tehát, hogy jól esnek.
4: Hát a múltkor beszélt, hogy a villamos vezetővel is volt az összevillanás, de aztán az első mondata az volt, hogy jegye van.
5: Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
1: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
5: villantál? Nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
1: És úgy volt az a tipi, az az összenézés, ami lehetett
5: igen,
1: volna?
5: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
3: innánk
5: egy kávét esetleg, mit
1: szólt. Tehát, hogyha tovább vihetted volna.
5: Volna, valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég. Tehát abba az életkorba az ember, plusz
1: már
5: hát ugye
1: a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
5: Van egy férjem, azért az is azért
4: állni hozzá, akit szeretek. Összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
5: Nem.
1: Amiből az ember érzi, hogy ez akár tovább is mehet.
5: Igen.
4: Az van ilyenkor, hogy csak túl gondolod, nem lehetett volna.
5: Nem.
1: Amikor érzed,
5: nem?
1: Ezt
5: megérzed.
1: Aztán oda nyúlsz egy élesztőért, fogod a budipapírt, becsapod a honod alá.
5: Levesztesz
1: még egy domestoszt, 2 kacsát, meg egy flóraszeptet, azt elindulsz a pénztárcára.
5: És
1: útközben még becsapsz egy gumikesztyűt a kosárba, csak hogy... És egy WC kefét.
5: Előveszed a Lidl kártyátot,
1: azt állam. Százamész megcsen a tarhonyás hús, bevágod a mikróba is. És maradnak a szürke hétköznapok. Hát ez ilyen.
5: Igen.
1: De ott van a villanás.
5: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
4: És akkor fogtál egy kígyóborkát, és végül is megtaláltad. Hát, ha megérti.
1: Igen. Azt mondja, hogy 51 nő vagyok, 45 évesen nagyon komoly betegség után szembe kellett néznem magam, a házasságom jó, egyre jobb, gyerekek önállóak, örökbe fogadtunk egy kutyát már, szarok mindenki véleményre, a tehetem röhögök mindenen és mindenkin. Akkor ő megy fölfelé az U-görbén valójában, nem? Az élet nehéz szakasz, amikor fiatal vagy és nincs pénzed, meg amikor dolgozol, később idősebb vagy, akkor sincs. Köszönjük szépen, ő egyelőre még mindig az aljában. Én az U betű kezdő szárának a tetején érzem magam, 26 éves férfi vagyok, idén házasodom, még nincs lejtmenet, de már látom a ránk váró nehézségeket, gyerekek, ház, stb. Aha, tehát ő még fönt van, de már fél attól, hogy elindul lefelé. Mit látsz?
4: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
5: De személy!
1: Igen. Tudom, hogy csak a tenalébiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalébi.
5: Ne vennék! Fiatal fiatalember levennék.
1: Fiatalember az inkontinencia betétet, oda nekem, fölfelé nyúlok, mini bepissentek egy kicsit, hogy adjam át azt a tel a
6: négy. Rohadékok
1: mama, egy kicsit menjen már, hogy ezt egy pürével, itt nem tudom levenni te.
7: Nedves takarítást kérek a hármas sorra.
5: Igen. Egy nyomorult, megjegyzem a számodat.
4: Ez az, te.
6: Bandol van ezzel.
1: Fel lesz rakva valamilyen oldalra.
7: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
5: Jöttök ti még ide.
1: Így is van mindenki, előbb-utóbb mindenki odaér.
5: Hát az ez... nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb, ahogy mondta James Dean, haj meg, vagy éj gyorsan, haj meg fiatalon, és jó képű hulla leszel.
1: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Hát tudod, 30 pluszosként az ugörbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt írta.
4: Ja, és innen föl.
1: Innen, ilyen sokan írtak ugye, hogy azért innen fölfele, megírtak még az elején lévők, akik nem érzik az ugörbét, hogy még ennek az egésznek az elején vannak. Jól van, egy érdekes kis kutatás ez, van benne valami. Játékunk még van?
5: Hogyne, ojjajajajaj.
1: Igen?
5: Rengeteg jelentkező van.
1: Úgy. Rengeteg jelentkező. Mi mit adunk? Én már is felejtettem.
5: Ez a luxus porció.
1: Én még mindig, én úgy érzem, hogy egy éjre adjuk ezt a porciót. Én ezzel fog álmodni ezzel
4: Ali, négyet adtunk, ez az ötödik.
1: Nem akar elfogyni ez a porcióval? Nem. Büdös életben? Rócsol is ezt takarítjuk majd szombat egy főutcáját?
4: Nem,
1: mi
4: nem, de utána visszajönnek.
1: És nekem ez úgy tűnik, hogy 3 hete játszott.
4: Azért, mert nagyon sokat játszottunk, mert 3 hétig benyás játékot játszottunk, ja. Most porszívósat, hogy így egymásba érnek.
1: A csuklós össze WC hang az nekem, mint a 2 hete lett volna, pedig 2 napja volt igazából, nem tudom mi van. Ez a porszívó nagyon beakadt. Jó, de utolsó darab akkor.
5: Utolsó
1: darab. Jó,
5: és aranybú van.
1: Aranybú van, úgyhogy lehet jelentkezni, írjatok a játszalátok. Egy szép kis felmosós porszívó, ami ajándékunk így a túrni előtt még az utolsó darab. Jó, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Buda

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
6: Csendből csinálok pénzt.
7: Történik bármi, se pénz, se semmi.
5: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbo termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napokon belül megkezdődik a Komló Verzum mögötti parkoló felújítása. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót. Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várható a június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz. Új előadással várja a közönséget a Bóbita Báb Színház. Május 16-án lesz a premierje a Bőgős fia meg az Ördögök című előadásnak, melyet Szántó Viktória írt színpadra Ijés Gyula meséje alapján. Az előadás próbái februárban kezdődtek. A darab zenéjét Kovács Áron Ádám szerezte, a rendező Sramó Gábor. A bábjátékot a színház 4 éven felülieknek ajánlja. Továbbra is küzd a bentmaradásért az NB1-ben szereplő Carbonex Komló. A férfi kézilabda együttes a bajnokság 25. fordulójában a tabella 8. helyén álló Csurgó vendége lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik Csurgón a Sótonyi László sportcsarnokban. A klub egyben azt is közölte, az ezt követő fordulóban a Győr elleni mérkőzés időpontja megváltozott. Az eredetileg május 23-ára kiírt meccset május 20-án, szerdán, délután 17:30-tól láthatja a közönség Komlón, a Városi Sportközpontban.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint továbbra is jelentős forgalmi rendváltozásra kell számítani Siklóson, a Zombori utcában és környékén, az új körforgalom építése miatt. A közlekedőket táblák irányítják. Útépítési munkákat végeznek több helyen is Baranyában. Sátorhely, Villány, Mohács és Pécsvárad, illetve Baksa és Szabadszentkirály között útszűkület, félpályás útzár érvényes. Szintén útszűkületre kell számítani a Katátfai bekötő úton, útkarbantartási munkák miatt. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi

Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, a stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: a 90-es évek diszkóbusz listája. Sebestyén, Baller Feri, Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor, Balázsék!
1: A kis himnuszunk, hát ez már mondhatni a himnuszunk lehet, ugye 10 lesz pontosan, 2 perc múlva az első motoros brigád nem sokára kifut.
2: Így van, a gyengék maradnak.
1: Rajtól a brigád nagy része már itt van, a brigád kisebbik része csatlakozik majd, itt már nagy zsizsgés van, megjöttek a Ducatisok, vonulnak a KTM-esek, lent vannak a Triumfosok, kérem szépen, mindenki.
2: Jön egy BMW-s.
1: Mindjárt csatlakozik egy BMW-s, igen, itt mindenki a saját márkáját viselővel kapcsolatom, saját pólóba jött, érted? Ducati, hagyjan már.
2: VIP-t.
1: Semmi, persze. Olaszok, mit tudnak?
2: Sokat.
1: Nincs velük bajunk. Hát többféleképpen is rá fog ülni a V4 multistrádára, és bevágom a GS-t valahova.
2: Jó az.
1: Jó, impulzív.
2: Megtartott tartalék
1: motornak. Jó, tudod, hogy impulzus vásárló vagyok, tehát hogy nem kell mindig jól járni. Jó motor, nem, igazságtalan vagyok, szeretem csak. Na mindegy. Jól van, gyerekek. Meglátjuk.
3: Kis mazohizmussal végighallgattad, hogy mi lesz a következő két nap programja.
1: Ez erős. De nem kell mindig jól járni. Tehát ez nem baj. Nem baj. Van, akkor megy, lehet, elütnének, érted, hétvégén. Vagy valami idős bácsi ott Ausztriába kifordulna elém. Én hiszek
2: ilyen
1: ebben.
3: Valami karmikus oka van.
1: Nincs ez baj. Mindenki akkor csatlakozik, amikor tudom, úgyis tőle teleraknak videókat addigra. Legalább videó megnézzük. Több autó karambolozott Budapest felé az M0-áson, a 65-ös kiáratnál rendőrtűzoltó helyszínen. M0, M3 felé Csömöri kihajtó előtt baleset, ez szerintem ugyanaz, hosszú hetényi elágazásnál nagy baleset, ez a 6-os főúton van, zajlik a helyszínen és útszűkület. Gyerekek, mindenki keveset aludt, vagy nem tudom, mi van a levegőben, de nagyon sok baleset ma, amennyire nyugis volt a hét, annyira sok baleset van ma, úgyhogy lehet, hogy gondosak, lehet, hogy melegfront, hétvége, 25 fok, aztán jön a hidegfront, szóval itt most azért kapjuk az esőt, de az nem baj, ez sem, még nem örülök, hogy a turnén. Egy héttel később is esetett volna. Aranyatér meg nagyon kell, meg óriási az asszály, tehát konkrétan tényleg 1 méteres a, nem tudom, a vízhiány ugye a föld rétegén belül. Az első 40-50 centi sansztalan, de utána is még nagyon mélyen van, úgyhogy nagyon kell, meg essen sok. Igen, egy hetet várhatott volna.
2: Vagy essen éjszaka.
1: Vagy essen éjszaka.
2: Lehet ilyet kérni, hogy este 9-től, vagy 10-től.
1: Igen.
2: Reggelig.
1: Igen. Jól van, gyerekek. Na, akkor egy utcsójátékunk.
2: Utolsó porszívunktól búcsúzunk.
1: Utolsó porszívunk, igen.
2: Ez nem is porszívó, hanem egy univerzális mindentudó szerkezet, Gyula új szerelme.
3: Kíváncsi lennék rá, hogy ez az univerzális mindentudó szerkezet mit kezdeni a mi kutyaszőrünkkel.
2: Mindent összeszedne.
3: Minden évben megeszünk egy porszívót.
2: Ezt azt hittem, egy kutyát.
3: Tönkre tesszük őket, leamortizáljuk.
2: Mert még ez föl is mossa, érted?
3: A prémium kategóriás porszívókat is hazavágja. A mi kutyánkat egyszerűen nem lehet bírni. Annyit vedlik.
2: Tarts kint.
3: Ja, oké.
2: Jó, ezt magyarázzuk el neki, mi meg a családnak.
3: Zoknika, most
1: úgy, gyerekek, közben nem túl vidám hír, de azért itt zajlanak a közéleti események. Láttátok, olvastátok? Ugye a Szülő utcában mi is foglalkoztunk, amikor kitört a balé, javítóintézetben történt műcselekmény sorozat koronatanúja vallomást tett az ügyészségen, és elmondta,
3: hogy ki
1: lehet Zsolti bácsi néven emlegetett személy, a nevet egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert azzal veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. Csütörtök este a TikTokon jelentette be, ugye Bangó Sándor, hogy vallomást tett az ügyességen a sokat emlegetett Zsolti bácsi ügyében, és a hatóság arra kérte, hogy egyelőre ne hozza nyilvánosságra a férfi nevét, és további részleteket, mert ezzel veszélyeztetni a folyamatban lévő nyomozást.
2: De várjál, egy hete volt hír, hogy mégsem mondj, mert nem vállalja, és tökre megértem.
1: De aztán volt, hogy meggondolja magát.
2: Ja, és akkor meggondolta
1: magát. Így van,
2: magát.
1: Meggondolta Aha. magát. Ugye volt egy olyan szándék, hogy egy korábbi interjúban ő valóban elmondta, hogy tudja, kicsoda Zsolti bácsi, és hajlandó a feljelentési kiegészítést tenni. Aztán ugye meggondolta magát, mert nagyon megterhelő számára ez a folyamat, és aztán jött a hír, hogy mégis hajlandó megtenni a feljelentési kiegészítést, és hát őt egyfajta ilyen korona tanúként kezelik, és ugye megteszi a feljelentést és a kiegészítést is, és...
3: De a nyomozatnak ebben a szakaszában mi változtat, hogyha elmondja? Hát nem fennáll a megszökés lehetősége? Vagy mi? Tehát, hogy
1: hát tanúk befolyásolása, bizonyítékok eltüntetése, nem tudom. Azt sem tudom, hogy ez hogy évül el, mikor évül el, elévül-e egyáltalán, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sok minden van.
2: Na de várjál, aki
1: 2016-os, 17-es, 20-as sztoriról beszélünk, most 2026 van. Nem tudom, hogy egyébként ennek a bűncselekmény mennyi az elévülés. Vagy van-e, lehet, hogy 10 év, nem is 5 év, nem tudom pontosan.
2: De hát Zsolti bácsi tudja, hogy ő a Zsolti bácsi. Ha most ezt összerakja, hogy a tanú az bement és elmondta, hogy ő az, Érted? Ahhoz nem kell kiszivárogtatni semmit, tehát hogy csöpp esze van ennek az embernek, már ez az eddigi tevékenységéből nem derült ki. Ha akkor érted, elkezded magad menteni előre. Eltüntetsz mindent, ha van valami is.
1: Igen, nem tudom. De hát nyilván előbb-utóbb azért ez nem fog tudni titokban maradni egyébként. Tehát, hogy
2: ne is maradjon.
1: Maga Zsolti bácsi már szerintem nem veszélyeztet semmit, tehát nem feltétlenül ő, hanem a nyomozás nehezítheti, vagy a további tanúk megjelenését, kihallgatását, szóval, hogy nem tudom. Milyen elévülés, pedofilia elévül, nem biztos, nem vagyok benne biztos, csak felmerül ugye, hogy hány év után egyetem van elévülés, nem tudom a BTK ezen paragrafusát, nem tudom, hogy ez hogy van, azért nem is akarok hülyeséget mondani, csak felmerült, hogy hány év ilyenkor, hogy van egyáltalán év. Mindenesetre, hát nagyon, nagyon kíváncsian várjuk a dolgot egyébként. Mert hogy prekoncepciója mindenkinek van.
2: Így van, de derüljön ki, és akkor...
1: Tessék?
2: Akkor derüljön ki, tudod, és akkor aki nem az a Zsolti bácsi, az azt mondhatja, most már jogosan, hogy ez nem én vagyok, kész. Ennyi. Tehát tudjuk meg az igazságot, igenis, ebben is. Nem?
1: Hát aztán a bizonyítási szakasz azért az nagyon nehéz. Tehát, hogy utána megváltozod, akkor ugye neked azt ott bizonyítanod kell.
3: Hát itt ugye 2-3 év a nyomozati szakasz van a tanúvallomás után. Tehát, hogy ez nem jövő héten fog lezárulni, hanem akkor ez még egy elhúzódó sztori lesz.
1: Hát kérdés, eddig meddig jutott-e, volt-e valódi nyomozás? Meddig jutott el? Hány akta volt eddig? Volt-e akarat, igen. Valódi akarat, valódi szándék az ügyészség részéről? Igen. Ezeket a szándékokat, akaratokat lassították, fékezték, ellehetetlenítették, betették a fiókba legaljára, hogy nyilván az egész szülő utca arról szól, hogy nagyon sok minden ki, és nagyon sok akta, és nagyon sok bizonyíték került sajnos a fiókban nagyon mélyre, hogy ne legyen elővéve. Szóval, hogy meglátjuk.
3: Kérdés az,
1: meglátjuk.
3: Hogy ebben a helyzetben most előbb bújik-e mondjuk még néhány áldozat, ha van. Tehát, hogy lehet, hogy ezért is próbálják visszatartani ezt az információt, mert lehet, hogy még arra számítanak, hogy még...
1: Azt írja valaki, ebben igazán van, igen, hogy a gyermekbántalmazás nem évül el, mint ha lehet volna egy ilyen törvénymódosítás. Aha. Igen, ebben van igazság, hogy törvénymódosítás történt, hogy ne évülhessen el, így van, igen. Hát aztán ez azt is lehet, vonzhatja maga után, igen, hogy még 2-3 áldozat felbátorodik. Uh-huh. És akkor az már dominó. Tehát akkor viszont, ha kimernek ott még többen állni, akkor az kemény. Hát kíváncsiak. Kíváncsiak vagyunk egyébként. Jó, itt van a játékosunk, egy jó porszívó játék. Haló!
4: Haló, sziasztok, Kati vagyok.
2: Hello, Kati!
1: Mi a helyzet, Kati?
4: Sziasztok. Szeretnék nyerni egy porszívót.
1: Na ne csináld, tényleg. Ne gőrítesz ezzel.
4: Igen, ott kötöttek el a gyerekeim, és mindent elvittek.
1: Mi kiraboltak, hogy mi?
2: Milyen jó szülők.
3: Nagyon jó kapcsolatom van a gyerekeimmel.
1: Elköltöztek, kiraboltak.
3: Jó, hogy nem gyújtották rám a lakást.
1: De mi az, hogy mindent elvittek? Elvittek a porszívót. Ja, hogy...
4: Elvitték a porszívót, elvitték a mikrót, elvitték a vízforralót, a felmosót, mindent elvittek.
1: Ez azért ez nem szép dolog, hogy a gyerekek kirepülnek, és nem maguknak megteremtik, és dolgoznak, hanem lerabolnak téged. Ez nem annyira elegáns.
4: Hát azért ők is dolgoznak, csak azért egyszerre kettő elköltözött, úgyhogy nehéz volt nekik is, meg hát így nekünk is.
1: És hogy érzed magad most, hogy így elköltöztek 43 évesen?
4: 23
1: évesen mentek el, akkor ez egy időbeli kirepülés, az úgy helyén van, igen. Akkor már azért úgy menni kell, szóval még az egyetemi első munkaévek alatt lehet otthon, de való előbb-utóbb azért aztán menni kell, persze.
3: De légy őszinte, elvitték, vagy te adtad?
4: Hát én adtam.
1: Persze, hát ilyen egy anyuka, vigyék csak. Jól van, és mivel pótolod a gyermekneveléses szülői
3: porszívózás
1: identitásod, elvesztését, vagy háttérbe szorulását, vagy átalakulását? Mi a...
4: Még szoknom kell.
1: Szoknod kell, mi? Aha.
3: Mennyi ideje?
4: Hát az egyik az egy hónapja ment el, a másik meg 2,5-3, inkább 3 már.
3: De fura lehet.
1: Az kemény.
4: Nagyon, nagyon üres a ház így nélkülük, meg a cuccok nélkül is, de inkább nélkülük üres.
1: Na jó, hát ezt lassan odaér. Júli például lassan odaér. 18-20, menj aki a gyerek? 19?
3: 19-18.
1: 19-18, hát egy pár év és ott is.
3: Bár a fiam most rákérdezett, hogy mikor fogjuk beépítetni a tetőteret.
1: Mama hotel? Nem akarja annyira elmenni. Na jó van. Kati, figyelj ide, akkor mutatjuk az effektet, jó? Próbáld kitalálni, hogy mi történik.
4: Jó.
1: Itt történt valami. Aha.
2: Hát, igen.
1: Mi az eleje? Mi lehet az eleje szerinted?
4: Hát szerintem valami folyékony kiömlik.
1: Én nem tudom, mert nincs előttem megoldás. De itt a szemem előtt van a megoldás. Bocsánat, figyelj.
2: vasárnap van. Délelőtt.
4: Ja, olyan

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépő világsztárjaink dalai. Páros belépőjegyet hoznak a szerencséseknek ma is. Most az információk között gyorsan át is vesszük, hogy kik zenélnek majd heteken belül a születésnapunkon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékeny.

0: jelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Találkozunk május 17-én kétszer is a Kodály Központban. Délután hogyan értsük félre önöket? Második rész. Este pedig döntés, utána közönség találkozó. Úgyhogy gyertek, jó lesz!
14: Jegyek a csányisandor.hu.
15: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
16: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
17: Menü ajánló a Rádió 1-en.
16: Nem fáj majd a hasa tőle.
18: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
19: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Igazi csirkebecsinált kanalas daragaluskával és harcsapaprikás kapros túros nokedlivel vagy mákos nudli vaníliasodóval. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudás Központban a napi menü 2990 forintért. Csirkegulyás zöldségesen csipetkével és penótos lazacos lazanya citrusos levélsalátával vagy klasszikus mágyarakás. A Sleeven Rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás.pécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Legényfogó leves korlátlan fogyasztással és A. gundelpalacsinta csokjöntettel, B. cigánypecsenye pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. fetával, újhagymával töltött csirkemell pirított burgonyával, savanyúval. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat Gulyásleves csipetkével, vagy tyúkhúsleves gazdagon, és túros csúsza szalonnapörccel, vagy rántott tőkehal petrezselymes burgonyával zöldfűszeres majonézzel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat almás sütemény. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Babgulyás és túrógombóc tejföllel, vagy bolonya és lazanya, esetleg rántott sertéskaraj hasábburgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
6: Rádió 1.
20: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: egy ilyen csak igazi mai sláger megy. Május 24 pünkös vasárnap Rádió egy születésnapi fesztivál a kedvenc denzeneinkkel, a Rádió egy legkedveltebb igazi mai slágereivel, világsztárokkal és a lemezlovasainkkal. Samfeld, a Swish Disco, Accent, Cyril a színpadunkon valamennyien egy órás DJ szettel, és ezekben a napokban, amikor megszólal tőlük egy dal, a hétvégén is, akkor a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. Halló, halló!
1: Szia!
0: Szia, ki vagy?
1: Regina.
0: Hogy telik nálad a péntek, Regina?
1: Dolgozok.
0: Dolgozol, és közben a Rádió egyen hallottál egy dalt?
1: Accent, Misha Miller, Don't Leave.
0: Aha. Bizonyám, Regi, ahogy mondtam, az előbb Accent is fellép nálunk, Európa klubjainak kedvenc sztárja, neked pedig már csak a Rádió egy szlogenjét kell tudnod.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert felhívtál 10-ként.
1: Jaj, de jó. Szupi, nyertem jegyet?
0: Mutatok valamit, figyelj.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Felismerted a dalt, tudod a Rádió egy szlogenjét, 10-ként hívtál fel, hát persze, hogy jár a páros belépő.
1: Jaj, de jó, örülök, nagyon jó.
0: És drága Rádió egyesek, hölgyeim és uraim, a játék folytatódik. Bármikor zenélhet bármelyik világsztárunk a folytatásban is, és akkor újabb páros belépőt vihet el valaki a Rádió 1-től.

0: Dom a játékainkat, és hamarosan ismét lehet nálam páros belépőjegyet nyerni ismét a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Az egyik világsztárunk dalát kell most is majd észrevenni, és ők a Swiss Disco.
1: A

0: Swish Disco React, azonnal hívni kell, mert a 10. telefonálót bejuttatom pünkös vasárnapra a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Én Györke Attila vagyok, az órát Loival indítom majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: ország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
9: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Ismét színpadon a Pannon Filharmonikusok, ahol a koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a szerepcsere elnevezésű esemény. Gordon K. játszik Bogányi Tibor, Keselyen Gergely vezényletével. A szerepcsere előadás a Kodály Központ hangversenytermében május 9-én szombaton 6 órakor kezdődik. Info tfz.hu. Gasztrofesztivál és vásár a Mobil Kemencénél május 9-én. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borfőzés. Olvas utána a részleteknek, és regisztrálj a Mobil Kemence Facebook oldalán. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Harmadik Színházban egy különleges vendégelőadás keretében lesz megtekinthető a könnyű erkölcsök vígjáték. Madár Veronika, Vári Károly és Türei Márk főszereplésével. De nem sokára ismét színpadon lesz a Gyertyafény keringő Moravec Levente rendezésében. Részletek, leírások a Pécsi Harmadik Színház weboldalán. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások, meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Info pontpécs.hu.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Rádió 1.
3: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot! Én Györki Attila vagyok, a péntek feelinget pedig ilyen dalokkal emelem, meg játékkal, mert ahogy nemrég mondtam, a május 24-i Rádió Egy születésnapi fesztivál világsztárjainak dalaival páros belépőjét nyerhető. Amikor elindul az egyik dal, telefonálni kell a 0623111-en 10-ként, és elvihető a páros belépő a szülinapunkra. Az időjárás pedig egyáltalán nem vonja el majd a figyelmünket a játékról. Fátyol felhős, napos, kevés helyen gomoly felhős idő lesz délután is 26 fokkal. A hétvége is napsütéses lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazó.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-en.
1: A New Religion. Faithless-től és BB Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexa ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. És nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a

Ilyen Szilvi vagyok. Itthon ülök, kávésületet tartok, nem dolgozom, szabadidőm van, és szeretlek titeket hallgatni éjjel-nappal, még a telefonomon is mindig szóltok. Nagyon-nagyon jól csináljátok a műsort, úgyhogy egész nap titeket.

0: Jó egy DJ-t, Cookit, a diszkósít csapatát és a World Is Mine Radio Show teljes legénységét. Hölgyeim és uraim, ha valamelyik világsztárunk zenél bármikor a nap folyamán, akkor a 0620-311-111-et tessék hívni és nyerni páros belépőket a szülinapunkra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
4: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is tett.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Komlomarketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlomarket, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlomarket üzletekben.
12: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
13: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspotló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspotláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
14: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
15: Menüajánló a Rádió 1-en.
14: Nem fáj majd a hasa tőle.
16: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
17: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Igazi csirkebe csinált kanalas daragaluskával és harcsa paprikás kapros túros nokedlivel vagy mákos nútli vaníliasodóval. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudás Központban a napi menü 2990 forintért. Csirkegulyás zöldségesen csipetkével és penótos lazacos lazanya citrusos levélsalátával vagy klasszikus mágyarakás. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Legényfogó leves korlátlan fogyasztással és A. Gundel palacsinta csokjöntettel, B. cigánypecsenye pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. fetával, újhagymával töltött csirkemellt

0: finomított burgonyával, savanyúval. A Korzó étteremben Pécsön a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat: gulyásleves csipetkével vagy tyúkhúsleves gazdagon és túros csúsz a szalonnapörccel vagy rántott tőkehal petrezselymes burgonyával zöldfűszeres majonézzel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat almás sütemény. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2.490 forintért. Babgulyás és túrógombot tejföllel, vagy bolonya és lazanya, esetleg rántott sertéskaraj hasábburgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistro Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottál.
2: A Rádió Egy az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: legyen, csak igazi mai sláger megy. Itt a játék ideje. A Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai most is, és majd a hétvégén is páros belépőjegyeket hoznak a szerencséseknek, amikor megszólal Accent, a Swish Disco, Samfeld vagy Cyril egy igazi mai slágere. Azonnal telefonálni kell nekünk, mert a szemfülesek nyerhetnek. És egyébként fél órája nagyjából, amikor súgtam picit, hogy melyik dalt kell majd figyelni, akkor Krisztike küldött egy Vibert. Atis, na ezzel a dallal szeretnék nyerni, imádom ezt a számod, hajrá React, írta Kriszti. Lássuk, hogy Kriszta ére le akkor most engem tizedikként. Halló!
1: Szia, játéka jelentkezni.
0: Nem Kriszta. Nagyon nem Kriszta. Hogy szólíthatlak?
1: Totya!
0: Te szereted azt a dalt, amire jelentkeztél?
1: Igen, igen, imádom.
0: Melyik volt ez?
1: Beach Disco React.
0: Aha. A Swish Disco egyenesen Angliából utazik el, hogy velünk ünnepelje a Rádió egy születésnapját. Te, Totya, melyik városból hívtál?
1: Szigethalom.
0: Szigethalomról jöhetsz bulizni, ha tudod a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedik lettél, Totya!
1: Hát, ezt hiszem. Komoly. Kemény. Bíztam benne, hogy egyszer összejön.
0: Akkor már régóta próbálkozol ezek szerint.
1: Így van.
0: Na de most így akkor...
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Á, nagyon szépen köszönöm, szinte király!
0: És a többieknek mondanám, nem szabad feladni, drága Rádió egyesek. Látom, hogy óráról órára mennyien szeretnének nyerni, mind a 10 vonalunk csörög még most is. Hát ezután is fogunk dalokat adni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő órában is, mindjárt indul a Daily Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer... De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
11: Svájci precizitás minden egyes csészében.
12: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
11: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
12: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
11: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottál.

0: 2026. május 8-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
1: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
0: Lakossági fórumot tartottak a napokban a Komlói Városházán, a belvárost érintő rekonstrukciós és fejlesztési elképzelésekről. A fórumon bemutatták a helyi építési szabályzat módosítását megalapozó telepítési tanulmánytervet, amely hosszú távon határozhatja meg a városközpont jövőjét, számol be a Komlói Újság. Polics József polgármester a fórum kapcsán elmondta, bár a rendezvény megtartása jogszabály szerint nem lett volna kötelező, fontosnak tartották, hogy a lakosság közvetlen tájékoztatást kapjon a tervekről és azok hátteréről. Hangsúlyozta, Komlóváros önkormányzata nem ellenzi a kötött pályás közlekedést, ugyanakkor a város többségének érdekeit kötelessége szem előtt tartani. Kiemelte, a belvárosban található, jelenleg állami és MÁV kezelésű területek jövőbeni hasznosítása kulcskérdés a város fejlődése szempontjából. Mint mondta, a most bemutatott koncepció egy hosszú távú vízió része, amely több ütemben valósulhat meg. A cél egy élhetőbb, zöldebb és jobban szervezett belváros kialakítása, mely igazodik a mai közlekedési és város szerkezeti igényekhez. Polics József arról is beszélt, hogy a belvárost érintő fejlesztések összértéke már most meghaladja a 10 milliárd forintot a tervezőasztalon. A rendezési terv véglegesítése az év végére, illetve jövő év elejére várható. Ezt követően pedig a helyi szabályozás alapját képezheti majd a jövőbeni fejlesztéseknek. Az elmúlt héten országos szinten továbbra is stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben. Ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte a honlapján csütörtökön. Tájékoztatásuk szerint enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. A többi helyszínen így Pécsett is a stagnálás volt a jellemző. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál. A múlt héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése az influenza esetében sem várható a következő időszakban. A tavalyi évben ünnepelte 25. évfordulóját a Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika központja, mely idén május 4-e és 8-a között rendezte meg a 27. Ibero-Amerikai napokat a PTE Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán. Az esemény megnyitóján részt vett Luis Ángel Redondo Gómez, spanyolország-magyarországi nagykövete, és Camilla Márquez Araújo, Chile-magyarországi nagykövete is, írja honlapján a PTE. A rendezvény célja a tudásmegosztás, a kulturális párbeszéd, a nemzetközi együttműködés erősítése egy sokszínű tudományos közösségben. A rendezvény megnyitóján kiemelték a program nemzetközi jelentőségét, és hangsúlyozták, hogy az mind mennyiségileg, mind minőségileg fejlődött az elmúlt évekhez képest. Külön öröm az, hogy vannak visszatérő résztvevők, akik szinte már veteránnak számítanak a rendezvényen. Spanyolország magyarországi nagykövete külön tisztelettel köszöntötte dr. Fischer Ferenc professzort, akit a spanyol ibero-amerikai kapcsolatok egyik kiemelkedő magyarországi barátjaként említett. Háláját fejezte ki a rendezvény szervezőinek, az Ibero-Amerika központnak és a jelenlévő spanyol tanszékek képviselőinek a magas színvonalú munkáért, illetve kiemelte dr. Domingo Lilon elkötelezett és fáradhatatlan tevékenységét is. Az Ibero-Amerika központ történetét röviden dr. Fischer Ferenc mutatta be a jelenlévőknek, kiemelve, hogy a PTE nemzetközi esítésében nem csak ez, de az Afrika és az Ázsia kutatóközpont szerepe is jelentős. Hangsúlyozta, a pécsi Ibero-Amerikai napok a maga nemében egyedülállóak az országban. A programban több európai és brazil egyetem oktatói és hallgatói is részt vettek, illetve magyarországi egyetemek is képviseltették magukat. Pécsett a Tudásközpontban rendezték meg a munkahelyi jólét, mint versenyelőny című szakmai konferenciát, mely közel 200 résztvevőt vonzott. A Baranya Vármegyei Vállalkozói Központ partnerszervezeteivel együttműködésben megvalósított esemény az üzleti környezetfejlesztési program harmadik szakmai rendezvénye volt. A konferencia középpontjában a munkavállalói jólét, a szervezeti kultúra és a vállalkozások versenyképességek közötti kapcsolat állt. A rendezvény célja az volt, hogy gyakorlati példákon és szakmai tapasztalatokon keresztül mutassa be, a munkahelyi jólét napjainkra túlmutat a HR területen, és stratégiai, gazdasági jelentőségű tényezővé vált, különösen kis- és középvállalkozások számára. A program során vállalati vezetők és szakemberek osztották meg tapasztalataikat a munkavállalók megtartásáról, a motiváció fenntartásáról és a kiégés megelőzéséről. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a jólét ma már nem csupán HR kérdés, hanem a hatékony és fenntartható működés egyik alapfeltétele. A Baranya Vármegyei Vállalkozói Központ kisvállalkozói tanácsadó munkatársa, Baksai Tímea előadásában ismertette azokat a pályázati és fejlesztési lehetőségeket, amelyek támogatást nyújthatnak a vállalkozások számára a munkavállalói jóllétet erősítő programok megvalósításában. A rendezvény ideje alatt a központ információs standjánál is jelentős érdeklődés mutatkozott a mikrohitelprogramok és vállalkozásfejlesztési lehetőségek iránt. A konferencia záró kerekasztal beszélgetését Nemeskéri Zsolt, a központ ügyvezetője moderálta, aki hangsúlyozta, a magyar munkahelyek jelentős részét a KKV-szektor biztosítja. Ezért a munkavállalói jóllét kérdése nem csak vállalati, hanem térségi versenyképességi kérdés is. A jóllét ma már a megtartás és a hatékony működés egyik alapfeltétele. A szakmai program során nyilvánvalóvá vált, hogy a munkahelyi jóllét szorosan összefügg a helyi gazdasági környezettel, az innovációval, az oktatással és az életminőséggel. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vállalkozások, az önkormányzati szereplők és a felsőoktatási intézmények együttműködése kulcs szerepet játszik a térség munkaerő megtartó képességének erősítésében. Ez volt a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

0: Ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Nagyon-nagyon kellemes péntek délutánt mindenkinek. Hangolódunk már a hétvégére, annak ellenére, hogy felhős az ég, mi válogatunk a programajánlatokból. Igaz, marad a 20 fok fölötti átlag hőmérséklet, de az esernyő jobb, ha közelben lesz. Na meg persze az igazi mai slágerek, de ezeket bízd ránk. Ray Dalton slágere a Daily Mix zenei listán. A Blood Running dobja fel a délutánt. Szép napot még egyszer, Molnár Kristóf a stúdióban, a 99,4-en Komlón.
1: 99,4 és 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezeted. Be. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, majd beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ennyi fért a mai Daily Mix zenei listára, de a programajánlatok még csak most jönnek, sőt, a folytatásban Lady Gaga-t is halljuk, pár perc és zenélünk, biztos jön az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Gasztrofesztivál és vásár a Mobil Kemencénél május 9-én. Kemencés kóstoló falatok, bemutatósütések és borfőzés. Olvass utána a részleteknek és regisztrálj a Mobil Kemence Facebook oldalán. Ismét színpadon a Pannon Filharmonikusok, ahol a koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a szerepcsere elnevezésű eseménye. Gordon K. játszik Bogányi Tibor, Keselyen Gergely vezérletével. A szerepcsere előadás a Kodály Központ hangversenytermében május 9-én, szombaton 6 órakor kezdődik. Info tfz.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások, meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Bond Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovic Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Info bondpecs.hu. A Pécsi Harmadik Színházban egy különleges vendégelőadás keretében lesz megtekinthető a könnyű erkölcsök vígjáték. Madár Veronika, Vári Károly és Türei Márk főszereplésével. De nem sokára ismét színpadon lesz a Gyertyafény Keringő Moravec Levente rendezésében. Részletek, leírások a Pécsi Harmadik Színház weboldalán.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
4: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 99

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hétvégén az egészségé lesz a főszerep majd a megyeszékhelyen, hiszen az 5. önkormányzati egészségnapot ismét megtartják. A rendszeres szűrővizsgálatokkal és az egészséges életmód kialakításával rengeteget lehet tenni a betegségek megelőzése érdekében, ez a program pedig pontosan ezt alapozza meg. Most május 9-én a kertvárosi Apácai körtér népesül majd be, és lesznek különböző szűrővizsgálatok, gyerekprogramok, ételkóstolók, de természetesen a színpadon egymást követik majd a fellépők.

0: szereplők, úgyhogy igazán különleges hétvégi program lesz, csak az esernyőt ne hagyd otthon, számíthatunk még futó záporokra, esőre, de számíthatsz Rádió 1 kedvencekre, sikerdalokra is. A folytatásban Alan Walker és Ava Max közöse szól, velük kívánok nagyon-nagyon szép délutánt.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: A plazmaadás egy igazi win-win szituáció, ahol mindenki nyer. Természetesen az első és legfontosabb a segítségnyújtás, hiszen a donorok nélkül sok beteg esélyt sem kapna a gyógyulásra. De mit kapsz te, mint donor? Először is egy rendszeres egészségügyi kontrollt. Minden egyes alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásodat, a fehérje vérszintedet, a hemoglobin szintedet és a véred összetételét. A rendszeres laborvizsgálatokkal pedig folyamatos visszajelzést kapsz az állapotodról. Ezt követi a kényelem. A Hemaplazmánál modern, légkondicionált környezetben pihenhetsz, ingyen wifivel és barátságos csapattal várunk. Nem feledkezünk meg az idő értékeléséről sem, minden sikeres donáció után költségtérítést és különböző juttatásokat adunk, amivel megköszönjük az önzetlenségedet. Ezen felül a donációt követően szendvicset, csokoládét és korlátlan folyadékfogyasztást is biztosítunk számodra.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ismét versenyautók a Baranyai utakon. Most tartják az országos szlalom bajnokságot. Ennek aktuális futamát Pécsen május 10-én, hétvégén a Ranga László úton lesz majd verseny. Ezért reggel 6 és délután 6 között biztos, hogy le lesz zárva a Szentkút és Remeterét közti szakasz, Orfű és környéke, Lapis felé lesz majd megközelíthető, ahol a Lapisi úton szervezetten csoportosan engedik majd át az autósokat. A pécsi szlalom team tehát idén is kitesz magáért, ismét szurkolhatunk a pilótáknak. Különleges program most vasárnap. Mi is szurkolunk, az biztos, hogy a legfelkapottabb dalok szólnak akkor is, ahogy most Sam Felt és Rosalind közöse. A kedvencek közt velük elköszönök, holnap dél és kettő között jövünk majd ismét a helyi témákkal. Szép napot addig is, Molnár Kristófot hallottad a 99,4-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héj jobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Ismét színpadon a Pannon Filharmonikusok, ahol a koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a szerepcsere elnevezésű esemény. Gordon K. játszik Bogányi Tibor, Keselyen Gergely vezényletével. A szerepcsere előadás a Kodály Központ hangversenytermében május 9-én szombaton 6 órakor kezdődik. Info tfz.hu. Gasztrofesztivál és vásár a Mobil Kemencénél május 9-én. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borfőzés. Olvas utána a részleteknek, és regisztrálj a Mobil Kemence Facebook oldalán. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Harmadik Színházban egy különleges vendégelőadás keretében lesz megtekinthető a könnyű erkölcsök vígjáték. Madár Veronika, Vári Károly és Türei Márk főszereplésével. De nem sokára ismét színpadon lesz a Gyertyafény keringő Moravec Levente rendezésében. Részletek, leírások a Pécsi Harmadik Színház weboldalán. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Info pont.pécs.hu.
6: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
8: Szia!
9: Hello!
8: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
10: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
8: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
10: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Ariel készítette Edsen kamerájához ezt a hivatalos remixet, és ebben az órában ezt a dalt valamikor leadom. Amikor megszólal, akkor telefonálni kell, de nagyon gyorsan a 20-311-111-en, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-en.
1: A New Religion, BB Rexha és a Faithless a folytatásban. Az egyik legelső dalával BB Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. BB Rexha, akitől ez az aktuális kedvenc, a New Religion, a Rádió 1-en.

0: gentlemen. Radio egy.
1: Hello Friday. Yeah. Hello péntek. Hello Rádió egyesek. Jó hír, a hétvégi programoknak kedvezni fog az időjárás. Bár ma este érkezhetnek felhők fölénk, főleg délen, délkeleten. Holnapra ez újra szakadozni fog, és fátyol gomoly felhők lesznek mindenhol. Szombaton 27, vasárnap 28 fok is lehet maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Köszönjük szépen! A Rádió egy születésnapi fesztiváljára ebben az órában még nem adtam jegyet, úgyhogy az egyik világsztárunktól biztosan hozok még dalt. Hogy kik lépnek fel heteken belül a szülinapunkon, mutatom a részleteket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os

0: Új Lazurán Aquapiu Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
1: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
2: Úgy is tett!
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ki az, akit becsempészhettek ebben az órában a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára? Ki az, aki bejut a május 24-i pünkös vasárnapi bulingba? Mi hozzuk el Budapestre, ugye Szemfeldet, Switch Discot, Cyrilt, Accentet, összegyűjtjük az összes Rádió 1-es DJ-t, hogy zenéljenek nekünk, úgyhogy amikor adásban a világ sztárjaink dalai szólnak, tizedikként kell elérni minket, nem csak ma, a hétvégén is majd. Halló!
1: Szia, Krisztina vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Krisztina, honnan csörögtél?
1: Szolnokról.
0: Szolnokon hallgatod a Rádió 1-et, hány éves vagy?
1: 15.
0: Szuper, a játékszabályok szerint akkor játszhatsz is. Kinek a dalát vetted észre a műsoromban?
1: Cyrilnek a remixe, a kamera és az Ed Sheerannek a zenéje.
0: Cyril egy órás DJ-szettel készül a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és nagyon várjuk már a fellépését. Gyere el te is, kérem tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bejutottál tizedikként!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Ki az, aki örül még ott hátul?
1: Anyukám!
0: Szia, anya!
1: Hello!
0: Szia! Nagyon ügyes a leányzó.
1: Nagyon. Egész héten mondtam, hogy szeretne telefonálni, és most azt mondta, hogy hiába dolgozok, akkor is kell, hogy telefonáljunk.
0: Krisztina, itt vagy?
1: Igen.
0: Na, akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülünk.
3: Nagyon köszönjük!
1: A legkedvencebb előadóink ott lesznek, úgyhogy nagyon örülünk neki.
0: Együtt jöttök ezek szerint.
1: Mindenképpen igen, egy óriásit bulizunk.
0: Anya-lánya buli a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez jó lesz. Drága Rádió 1-esek, folytatódik a játék. A következő órában is lehet majd nyerni páros belépőket. Itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, egy a következő zenei órában is játékkal. Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőjét nyerhető az egyik világsztárunk, az egyik várva várt fellépőnk igazi mai slágerével, és ha már péntek van, akkor jöjjön egy közönségkedvenc, ugye? Szent és Tóth Abigail élőben előadják majd ezt a dalt a Budapest Parkban a szülinapunkon május 24-én, viszont amikor én a következő zenei órában elindítom, 10-én csörögjön mindenki a 20-as 311-en, és vigye el tőlem a páros belépőt. Györke Attila vagyok, és azonnal indítom az újabb zenei órát Lady Gaga-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
14: Gasztrofesztivál és vásár a Mobilkemencénél május 9-én. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borfőzés. Olvasd utána a részleteknek és regisztrálj a Mobilkemence Facebook oldalán. Ismét színpadon a Pannonfilharmonikusok, ahol a koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a szerepcsere elnevezésű eseménye. Gordon K. játszik Bogányi Tibor, Keselyek Gergely vezérletével. A szerepcsere előadás a Kodály Központ hangverseny termében május 9-én, szombaton 6 órakor kezdődik. Info pfz.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások, meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Info pontpecs.hu. A Pécsi Harmadik Színházban egy különleges vendégelőadás keretében lesz megtekinthető a könnyű erkölcsök vígjáték. Madár Veronika, Vári Károly és Türei Márk főszereplésével. De nem sokára ismét színpadon lesz a Gyertyafény keringő Moravec Levente rendezésében. Részletek, leírások a Pécsi Harmadik Színház weboldalán.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
15: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Jó zenékkel és játékkal érkeztem erre az órára is. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárja és a Dala páros belépőt ér majd május 24-ére pünkösd vasárnapra, úgyhogy a 06-23-111-111-et kell hívni, amikor megszólal. Addig is péntek feeling, maximumon Ray Daltontól az aktuális siker érkezik. Hát ő rá egyszerűen csak rászakadt a világhírrév, amikor elénekelte McLemore-nál a Can't Hold Us-t. Sosem akart világsztár lenni Ray Dalton, idő kellett, hogy hozzászokjon a sikerhez. Szeretem, hogy ennyire szerény, normális ez a srác, és milyen jó hangja van, ez tőle a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the bed.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Barna vagyok, és idén is megyek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A rádió egyen csak igazi mai slágermeccs. Most már lassan ideje bejelentkezni a fodrászhoz, és elmenni shoppingolni, és megvenni a szettet a rádió egy születésnapi fesztiváljára, ha csak nem otthon. Ott állnak a szekrényben a legjobb szerkók, ugye? A rádió egy születésnapi fesztiválja május 24-én lesz pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Jöjjön mindenki, mert mi meg elhozzuk Sam Feltet, a Switch Discot, Cyrilt, Accentet. Lehet majd bulizni az összes rádió egyes DJ-vel, a páros belépőket pedig a világsztárjaink dalaival lehet megnyerni, ha megszólalnak adásban. Halló, halló!
2: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Kérnék egy nevet.
2: Bocska, József vagyok.
1: József, kinek a zenéjét hallottad adásban?
2: Tóth Abigail, Access, Sugar Daddy.

0: a Budapestre, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Adom a jegyet, de csak Rádió 1 szlogenért cserébe.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen! Hát nagyon örülök neki, a lányomnak meg a vőlegényének szerettem volna a jegyet intézni, és most sikerült is.
0: Azt a mindenét! Hát akkor meglepetés jegy mindenképpen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ilyen apukát mindenkinek!
1: Köszönöm szépen.
0: Ilyen szerencsést és ügyeset! Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Drága Rádió 1-esek, a játék folytatódik! Bármikor zenélhet ugyanis a folytatásban ismét a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egy világsztárja, akkor ugyanígy tizedikként kell becsörögni hozzám és nyerni!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap ismét összegyűlnek a Rádió 1-esek, és együtt tombolnak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztárral, a Rádió 1 DJ-vel, Accent, Sirius, Swiss Disco, Samfeld. Velünk ünnepelnek majd a születésnapunkon, és a következő zenei órában is leadom az egyikük dalát. Súgok, ez lesz az.

0: 10-én tessék rám csörögni a 20-as 311-111-en, mert páros belépőjegyet ér a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Én Györke Attila vagyok, üdvözlök mindenkit, mutatom, hogy mivel kezdem a következő órát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is lett.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak.
12: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
14: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
15: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana-ékszer oldalon.
16: Svájci precizitás minden egyes csészében.
17: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
16: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
17: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
16: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
13: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
18: A plazmaadás körül még ma is sok tévhit kering, amiket ideje tisztázni. Sokan félnek, hogy a plazmaadás gyengíti az immunrendszert, vagy hogy elfogy a vérük. Az igazság ezzel szemben az, hogy a szervezetünk elképesztő regenerációs képességgel bír. Az elveszített folyadékot és fehérjéket pár nap alatt újra termeli. Sőt, ez a folyamat még ösztönzi is a szervezet megújulását. Egy másik gyakori tévhit, hogy a folyamat fájdalmas vagy veszélyes. A valóságban a tűszúrás csak egy pillanatig érezhető, utána pedig csak a pihenés marad. A hemaplazmánál használt eszközök mind egyszer használatosak és sterilek a fertőzés veszély elkerülése érdekében. Sokan azt hiszik, hogy ez egy órákig tartó elfoglaltság, pedig a donáció folyamata mindössze egy óra. Ne hagyd, hogy tévhitek tartsanak vissza a segítségnyújtástól. Győződj meg róla személyesen, hogy milyen egyszerű és biztonságos ez a folyamat nálunk.
7: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
19: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
20: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
22: Rádió
21: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1. 5 perccel járó 4 után közlekedési információk. Alex írta, szalakorláttal találkozott egy autó az M4-esen. Az M35-ös felé haladva a 240-es kilométernél. Attilától tudom, hogy dugik van az M3-as a határ felé haladva Mogyoród, Bag magasságában. És itt egy budapesti lezárás, 14. kerület Kolozsvár utca, a Rákospalotai Körvas útsor és a Régész utca között egy hosszabb szakaszon zárták, írta Csabesz. Ha van még hír, jöhet. A Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111. És ha zenél majd, az egyik világsztárunk a születésnapunkról telefonálni kell.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: napom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádiójegyet hallgatom. Jaj, értem, az más.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: ez a Rádió 1, 16 óra 25 perc, közlekedési információk. Nemrég ugye megtudtuk, hogy balesetezett egy autó az M4-esen, az M35-ös felé haladva a 240-es kilométernél, úgyhogy a külső sávot lezárták. Mónitól tudom, hogy az M1-esen Budapest felé haladva a komáromi csomópont és Tatak között lassabban lehet haladni, nagyon sokan autóznak most. Dugig van az M3-as is, a határ felé haladva Mogyoród Bag magasságában, és Budapestről tudtunk meg egy lezárás, 14. kerület Kolozsvár utca, a Rákospalotai körvasútsor és a Régész utca között egy hosszabb szakaszon. Bárki bármit lát, még szóljon, a Rádió 1 forradrútja 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Fáj a fejem.
5: Hamar elfáradok.
4: Nem szeretek este vezetni.
6: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Skoda.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok! A Rádió 1 születésnapi fesztiválján én is ott leszek! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 16 nap. Nem sokára itt van már a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, úgyhogy érdemes rajta gondolkodni, ha még valaki nem tette volna. De gondolkodni? Minek? Jönni kell, hiszen érkezik Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent. Jönnek a Rádió 1-es DJ-k, jön minden Rádió 1 fanatikus. És az is jöhet, aki meghallja a világsztárjaink igazi mai slágereit, mert a 10. telefonáló mindig páros belépőjegyhez juthat. Halló!
1: Szia, Tamás vagyok. Játszanék.
0: Akkor mondjad, hogy melyik dalt adtam le, amire megmozdult az ország, ami miatt még most is csörög mind a 10 vonalunk.
1: A Swiss Disco, I Find You című száma.
0: A Swiss Disco dalát kellett észrevenni bizony. A Swiss Disco, mint mondtam, jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na nézzük, hogy te jössz. Csak akkor adom a jegyeket, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Tamás, ott leszel a buliban! Tizedik lettél!
1: Szuper, köszönöm szépen!
0: Valakit még hozhatsz is magaddal, mert hogy ez egy páros jegy, kire gondolnál?
1: Szerintem a páromat fogom.
0: Hát, nagyon helyes.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper, köszönöm!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint, két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón, a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
15: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Találkozunk május 17-én kétszer is a Kodály Központban. Délután hogyan értsük félre a nőket? Második rész. Este pedig döntés, utána közönség találkozó. Úgyhogy gyertek, jó lesz!
16: Jegyek a csányisándor.hu.
17: A Komló Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dodd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komló Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komló Market üzletekben.
18: Svájci precizitás minden egyes csészében.
19: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
18: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
19: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
18: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
20: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
21: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
22: Hallottad a hírt?
23: Hallottad a hírt?
22: Megnyílt az Aranycipó újabb pékség a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó, a pékség.
24: Jazz világsztár érkezik Pécsre. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő Cecil McLaurin Salván a Kodály Központban. Tapasztald meg a jazz, a 90-es évek popzenéje és a barokk találkozását május 18-án. Jegyek már kaphatók a kodályközpont.hu oldalon.
25: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most... Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
27: Tűz pontosan 5 óra van, ahogy Gergő szokta mondani. Hello mindenkinek is kellemes délután, de Gergő még Szabin, a mikrofonnál Király Tamás mellettem, viszont Joer Junior óriási tapsal. Szia!
28: Gyönyörű, szép délután mindenkinek, szavaztok!
27: Mesélj az autópályáról, milyen volt az utat Pestre?
28: Hát csak a szokásos, tudod, ilyen délutáni csúcsforgalom van, úgyhogy igen, ilyenkor azért egy kettőször lassabban érek ide, mint úgy általában, amikor éjszaka jövök zenélni, de ez már csak ilyen, szeretem ezt is.
27: Esett valahol, mert itt azért Pesten borul, de alapvetően azért a nap nagy részében egész jó idő volt.
28: Nem, az az igazság, hogy a napfényvárosából én is felhoztam így a napsugarakat, mert ahogy amikor felébredtem, akkor elég borongos volt, de most így délután gyönyörű napos időnk van, 26 fok, nem is kell lennél több.
27: És indul a hétvége, és ezt indítjuk egy szenzációs live mixel, és Joel Juniorral elsőként mi jön?
28: Így is van, Purple Disco Machine-nel kezdünk, Wonderful Life, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Azt a mindenit, mekkora kedvenc ez, de jó választás volt, Joel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívből küldöm mindenkinek. Egyébként a Faithlessnek az alapja, hát ez nem tudunk mellélődni vele. Én azt szoktam mondani.
0: Zseniális a dal. Hello JJ, köszi ezt a pénteki király mixet, csak így tovább. Hajrá, rádió 1, Lacus 78.
1: Lacus. Aztán.
0: Szia Tamás, hello Joer, Eme Live Mix, olyan remek, de én még most sem vagyok elég Esperente, mert itt van Szeged fene gyereke, Pünköskor Tali az első sorban, hatalmasak vagytok ma is, Pacsi a legnagyobb rajongójtok Peti pápáról.
1: Peti, nagyon köszi, hogy hallgatsz bennünket, imádom az írásaidat, köszi szépen.
0: És így van, Pünköskor találkozunk, Pünkös vasárnap rádió egy születésnapi fesztivál, amire, akkor jegyzem meg a kívánság műsorban, lehet páros belépőket nyerni, az egyik világsztár fellépőnk dala elindul, tizedikként kell csörögni, mondani a rádió szlogent, és adom a páros belépőt. Tényleg, amellett, hogy te is ott leszel, ez nagyon fontos.
1: Bezonyám.
0: Te kit vársz a legjobban egyébként a világsztárok közül?
1: Cyril Samphel, Switch Disco. Az az igazság, hogy Samphelet tavaly én készítettem elő Szegeden egy fesztiválon, úgyhogy hallottam, Cyrilt is hallottam. Switch Disco-ra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert ők egyébként nagyon technikásak, én ilyen online mixeiket láttam, úgyhogy őket nagyon-nagyon kíváncsian várom, és valószínűleg ott az első sor környékén fogom meghallgatni. És hogyha már Switch Disco-ról beszélünk, akkor szerintem pörög is tovább, mert hogy fantasztikus slágereket is készítenek, amellett, hogy nagyon jó diszkósok, úgyhogy érkezzen tőlük a React, ezt valószínűleg élőben nagyot fogjuk hallgatni, ez itt a Rádió 1.

játszók mögött. Joel

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt tudom mondani, mint az előző zenére, azt a mindenit, de jó választás volt ez is, Joel.
1: Nagyon szépen köszönöm, egyébként szerintem ez az idei nyár egyik legnagyobb slágere. Önadőr alkotta egyébként, ők egy DJ formáció, egy producer formáció, és amikor meghallottam először ezt a zenét, akkor tudtam, hogy fú, ennek nagyon lesz jövője. Azóta egyébként a TikTokon már nagyon pörög, és bízom benne, hogy nyáron az összes buliban nagyon sokat fogom még játszani.
0: Ez tulajdonképpen egyértelmű. M5-ös autópályáról sajnos van egy közlekedési infónk. Nagyon sokan írták, hogy Röszke felé Újhartyánál baleset. A 41-es kilométernél egy sem halad a forgalom, 5 kilométernél is nagyobb már a torlódás. Ez neked is egy extra
1: nagyon
0: info, Joel.
1: Nagyon várom, igen, ugye megyek vissza majd Szegedre, úgyhogy nem tudom, majd valahol lehet, hogy lejövök, kikerülöm. Fantasztikusan hangzik, igen.
0: Jó, M5 Szeged felé 41-es kilométer. Mindenki figyeljen. Mivel megyünk tovább?
1: Hát, hogyha már ennyire nyári hangulatba keveredtünk, akkor szerintem érdemes is ezen a vonalon maradni. Van egy igazi örökzöld nene, új köntösben az Ocean Drive Duke Dumont-tól, itt a Rádió 1-en.

0: Na, egy pici hangulat a Rádió egy születésnapi fesztiválból, az egyik világsztár fellépőnk Sam Feld, és ha már 6 óra után lennénk, akkor most érdemes lenne telefonálni, mert amikor elindul az egyik fellépőnk igazi mai sláger, akkor kell csörögni páros belépőért. Na hát ez még most nem játszott, de a következő órában lesz játék. Szenzációs volt a mix, és nem csak én gondolom ezt így, nagyon sokan írták, sziasztok, de nagyot mentetek most együtt, például Bálintól jött. Köszönjük szépen.
1: Bálint, nagyon szépen köszönjük. Hát nagyot megyünk együtt, igen, ez az igazság.
0: Köszönjük szépen, ez van. Egy nagy tapsot hadd kérjek az érettségizőknek, az első hetet kipipáltuk, nagyon kemény volt. Küldjük a tapsot.
1: Bezonyám.
0: Melyik tantájtól paráztál a legjobban, emlékszel rá?
1: Fú. Hát, hogy őszinte legyek.
0: Semmitől, mert mindent tudtam.
1: Én egyébként az voltam, tudom, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy fú, hát az érettségi nem is kell készülni, tök lazán lemegy. Én nagyon sokat készültem az érettségire, én nagyon-nagyon rákészültem. Hála Istennek meg is lett az eredménye egyébként. A matektól, matekot vártam a legjobban, mert én ilyen reálos vagyok, meg emelt matekra is jártam. A törítőt nagyon rettegtem, de aztán végül az is jól sikerült, úgyhogy ja, nekem ilyen mázlim volt ilyen szempontból, de hallottam, hogy idén amúgy elég nehezek voltak az érettségik.
0: Főleg az első körben, igen, azt mondták, a magyarra különösen, hogy ott az nagyon karcolt, de minden esetre tényleg nagy taps mindenkinek, aki lehozta ezt a hetet. Neked milyen a hétvége?
1: Jöhet az ünneplés az érettségizőknek. Én köszönöm szépen, most megyek vissza Szegedre, ma Szegeden leszek, egy születésnapon, holnap pedig egy másik születésnapon, ahol szintén zenélek, úgyhogy pörgős lesz a hétvége. És nagyon szépen köszönöm mindenkit, aki hallgatott. Csütörtökön találkozunk jövő héten a World is My Radio Show-ban.
0: Szenzációs volt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én pedig indítom a kívánság műsort, és mutatom, melyik dal az, amit el kell csípni, ha meghalljuk, 10-ként csörögni, Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért ezt. Accent és a Don't Leave, mert hogy ő is az egyik fellépünk, ha a következő órában megszólal, 10-ként kell hívni. És persze jöhetnek a kérések is, 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között. És a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
12: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezmény. Adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
15: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
16: Csendből csinálok pénzt.
17: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
15: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
19: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
20: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
21: A Toyota bemutatja...
0: Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
21: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
22: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
23: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kívánság műsor. Hello mindenkinek, kellemes pénteket a mikrofonnál, Király Tamás. Nézzük ki az első telefonálónk.
1: Jó napot, itt vagyunk Erdélyben a testvéreimmel, és szeretném anyukámnak küldeni, mivel nagyon hiányzik, meg már egy hete itt vagyunk.
0: Hát de ilyen szép vidéken jó ott lenni.
1: Voltunk már hegyekbe, völgyekbe.
0: És meddig maradtok?
1: Most fogunk hazamenni holnap.
0: Na, hát akkor pihenjetek még egyet, élvezzétek, és nézzük, hogy mit szeretnél küldeni anyukádnak, kiszóljon.
1: A kámrád.
0: Az egy jó választás, kámrád. Akkor a legújabbat hozom tőle, ez a Hug Yourself, neked és anyukádnak indítom. Köszi, hogy csörögtél.
1: Szia.
0: Hello. A kéréseket várom továbbra is, és nagyon fontos, figyeljük ebben az órában is, hogy mikor jön olyan előadó, aki itt lesz élőben a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, mert ha akkor csörgünk 10-ként, páros belépőt lehet tőlünk nyerni.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620 311 111, jönnek a közlekedési infók is. Sajnos baleset van a fővárosban, a Hungárián, a Tököli útnál, többen írták, és az M5-ös autópályán is, Röszke felé Újhartyán térségében, a 41-es kilométernél továbbra is csak egy sávon halad a forgalom, 5 kilométeres torlódás, amire készülni kell. Vezessünk óvatosan! A közlekedési infok után a vonalban pedig nagyon türelmesen várakozik Dani. Te mit szeretnél kérni? Szia!
2: Szeretnék egy Raydaton.
1: Raydaton, oké, okay. Kinek küldjük?
2: Feleségemnek.
1: Azzal az üzenettel, hogy?
2: Hogy nagyon szeretem.
1: Oké, okay. Hát akkor itt az igazi mai sláger Raydatontól, ez a Blood Runnin. Köszi, hogy minket hallgattok.
2: Folyamatosan hallgatunk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap 25 fok, napsütés, pici felhővel, de hát ez már szinte nyári idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A kíválság műsorban pedig nézzük ki a következő dalkérő.
2: Tudjátok, én vagyok, és itt van még Tőcs Vitte így. Bonyáriak vagyok, és Nagyatádról megyünk hazafele, meccsen voltunk.
0: Mi lett az eredmény?
2: Neked a lele játszottunk, és nyertünk 5-0-ra.
0: Wow, gratulálok!
2: Köszönjük!
0: Mivel ünnepeljünk? Milyen igazi mai slágert szeretnétek?
2: Excellent-et kérnék.
0: Az több szempontból is jó választás, egyfelől azért, mert óriási kedvenc a Don't Leave Accent-től, másfelől pedig azért, mert ő is itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, vele is bulizhatunk majd. Az igazi mai slágerét pedig mindjárt indítom. Köszi, hogy csörögtél!
2: Köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.

0: bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
1: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
0: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
1: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
2: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
3: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és aki jól figyelt, hallott egy fellépőt a Rádió 1 születésnapi fesztivál line-upunkról, és nézzük, hogy ki az, aki a legügyesebben időzített, és ki az, aki tizedik lesz. Rádió 1. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Robi vagyok, én játékra jelentkezem.
0: Szia, képzel, te vagy a tizedik!
1: Nagyon köszönöm.
0: Honnan csörögtél?
1: Gyöngyös halálról.
0: Na kell nekem az a dal, az az előadó, akit hallottál.
1: Már is mondom, Extentől Don't Leave.
0: Gratulálok, ott leszel a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszi, örülünk nagyon.
0: Úgy hallom többen, ki az, akivel jöttök?
1: Igen. Lányommal, ő feleségemmel vagyunk itt, tehát feleségemmel fogok menni.
0: Oké, hát akkor a lányod meg otthon marad?
1: Hát most jobb ilyen, de még telefonálunk, hát ha ő is tud jönni a párjával.
0: Jó, hát kellenek ilyenek egyébként, amikor csak a párunkkal megyünk el bulizni, szóval ez...
1: Így van.
0: Teljesen rendben van. Az itt menni fog. Még egyszer gratulálok és jó hétvégét. Szia!
1: Köszi, neked is. Hello.
0: Ez pedig egy újabb igazi mai sláger, Kétó és a Turn the Lights Off. Anikó kérte Békés Csabáról. Neki indítom már is itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Remélem már a legtöbben szépen lassan elindították a hétvégét, és hát 7 óra előtt pár percen már nem dolgozunk. A hétvége pedig zseniális időben 25-27 fokkal telik, majd pici felhő lett, de alapvetően napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Én pedig mindjárt indítom a kívánság műsor második óráját. Ebben az órában is lesz játék. Mutatom, hogy melyik dalt kell keresni a Rádió 1 születésnapi fesztivál fellépői közül. Sam Felt, Kesha, Stronger a következő órában elindult 10-ként kell csörögni, és adom a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiválra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is lett.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a lendület marad így hét után is, és hát marad a torlódás is a fővárosban, például a Rákóczi úton. Az M5-ös autópályán pedig Újhartány térségében történt egy baleset, korábban a 41-es kilométernél még mindig ott vannak a sérült járművek, több mint 10 kilométer Szeged felé a torlódás, vezesse mindenki óvatosan. A közlekedési infok után pedig nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Roland vagyok, és szeretnék egy Seinfeld számot kérni.
0: De ügyes választás. Mi a terv egyébként a hétvégére? A
1: hétvégén versenyzik az egyik kiskutyám, fut, és igazából ez a terv, illetve a munkával fog telni.
0: Akkor sok sikert a versenyhez, meg jó munkát neked. Én pedig indítom az igazi mai slágert Seinfeldtől, egy olyan előadótól, akivel élőben is bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. I find my way through the darkness.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és gondoltam, nem húzom az időt, mindjárt az óra első felében eldurrantom azt a felvételt, ami az egyik világsztár fellépőköz kapcsolódik, a Rádió egy születésnapi fesztiválról, és pont ezért megállás nélkül csörög a telefonunk. Na nézzük ki a tizedik. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Kati vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Szia, Kati. Mit hallottál?
1: Szenszertél a Songer.
0: És képzeld, tizedikként csörögtél!
1: Yes! Igen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hello, már nagyon várom.
0: Na, háttérve utalom, a kutya is megérkezett, hogy hívják?
1: Igen. Ő magyarunk és egy William. Nem lehetett, ugye, de magyarunkban vagyok.
0: Na, jól van. Hát gratulálunk nektek akkor. Ügyesek voltatok, és bulizatok egy óriásit velünk majd.
1: Az lesz.
0: Én pedig miközben elindítottam Joel Curry-től és a Galantis-től a Stay a Little Longer-t, egy nagyon fontos infót is hozok. A hétvégén is lesz játék. Páros belépőkért a Rádió egy születésnapi fesztiválra.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hiába van egész kellemes, bőven 20 fok fölötti idő, és lesz is a hétvégén, azért a tavalyig még elég hűvösek, de hát mondjuk május eleje van. De azért érdekességben megnéztem, a Balcsi 16, a Velencei-tó 18, a Fertő-tó, a Tiszató és a Szelíd-tó pedig 16-17 fokosak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Rádió 1, tessék, ez az élő kívánság műsor.
2: Szia, Krisztián vagyok. Zenét szeretnék kérni.
0: Szia, szuper, figyelek.
2: Szia, páromnak szeretném küldeni, Viktoriának, Zuglóba, itt a dohányboltba dolgozik, és szeretnék egy valami vidám pörgő zenét küldeni neki.
0: Oké.
2: Okay. És üzenném, hogy nagyon szeretem.
0: Ez meg különösen oké. Okay. Loi Gert, Lucky, mindjárt indul. És nektek szól, köszönöm, hogy hívtam.

0: egy csomó vidéki frekvencián is, a rádió egy hálózatán belül, illetve korábban akár azon kívül is. Egy azonban bizonyos, most egy olyan dolgot fog felhozni, ami megosztja a közvéleményt szerintem.
1: Na.
0: Zenéről lesz szó. Képzeljétek el, ebben a műsorban zenéről lesz szó.
2: Félek.
0: AI. A következő Széles Ati barátom átküldött, képzeljétek el egy dalt, valami funk klasszik nevezetű AI albumról. Rick Astley Never Gonna Give You Up című száma, meghangszerelve az AI által, és egy teljesen más énekes, egy teljesen más dallal. Magyarán egy olyan albumot csinált az AI, amin a világ legnagyobb régi slágereit funkira átültették, és megszólaltatták egymás után. Tudnék most példákat mondani, I Can't Wait, és a többi, és a többi, de döbbenetes, hogy most ide jutott a világ, és szerintem kezdi elértékteleníteni így a zenét.
1: Hát ezt majd meglátjuk, mert ugye most már egy csomó ilyen hivatalos oldalon AI-jal lehet zenét generálni, azért elindultak a jogdíjas dolgok, és már nem olyan könnyű azért a kapellákat csak úgy meg zenéket csinálgatni, hiába van extra előfizetésedben minden, egyre jobban szűrik ezek a dolgokat, sőt a Spotify elkezdte tiltani azokat a dalokat, ahol nagyon hasonlít az eredeti vokálhoz az a vokál, amely ugye az AI generál, és így tölti föl saját dalként, coverként ugye az új DJ, vagy előadó, vagy producer ezt a dalt, tehát egyre inkább nehezebb ezeket a dolgokat azért jogosan jól megcsinálni, szóval most már kezdik szűrni ezt a dolgot, de nyilván ez egy új dolog, új világ van, és hát ez azért alkalmazkodni kell.
3: Én abszolút szeretem ezt az AI-s tucot, 2023 évvégén megcsináltuk, mondhatni Magyarországon először teljes hozban a 100%-os AI elkészítésű dalt. Én nagyon élem ezt, ami egyébként egy saját dal volt, és tényleg nagyon-nagyon jó, amit a Junior az imént elmondott, hogy teljesen jó irányban kezd elmenni ennek a szabályozása. Szerintem még ezt serkenteni fogja a zeneipart, és ha már itt tartunk, akkor jön egy újabb olyan dalunk, amelyet teljes mértékben az AI-jal csináltuk. A háttérben Roberto Vini és jó magam, Hambai PG, jön a Sebek mélyén, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkosi Radio Show, van vagy PG Mix-el, itt van Bárány Attila, Shane DJ Junior, és hát kérem szépen, ma este mezőtúrral lesz Diszkosi Legends, aztán, hogyha nézzük a naptárt előre fel, akkor 22-én pénteken érkezünk Turkevére, egy nagy fesztiválra, 23-án pedig Diszkosi Legends lesz Vonyaszvasegyen, itt még nem jártunk Diszkosi Legends-el, mint ahogy egyébként Turkevén se. 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján bemutatjuk a vadonatúj Diszkosi dalt is, és nagy színpadon leszünk, utána külön-külön játszunk egy-egy óra Diszkosi klasszikokat, és 31-én pedig jön a Diszkosi pizza bemutató.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy várunk mindenkit szeretettel a mezőtúron, holnap én Kiskunhalason, a Junior is, csak nem ugyanabban az időben, és aztán Debrecenben pörgetem a lemezeket. Holnap este 8-tól pedig én állok majd a lejátszók mögött itt a rádió stúdiójában a Diszkositben.
2: Ma este ugye már mezőtúr, és ezzel kapcsolatosan pontban 8-kor elindult a Diszkosit Facebookján a játékunk. Tessék csekkolni, most pedig a saját coverünket itt a Rádió 1-en. Jön Alex Kenji!

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger megdiszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel, búcsúzunk ma estére.
1: Az egyik lábunk itt, a másik már meg teljesen máshol, a Junioré meg itt se volt, vagy a franc tudja. A lényeg az, hogy ma este diszkosít Legends van, méghozzá egy hihetetlen hosszú, hogy mondják, maratoni, mert hogy 6 órás.
0: Volt ilyen.
1: 3x2 órát játszunk, Junior 9-kor kezd, vagyis perceken belül, aztán utána 11-től én állok a lejátszók mögé, 1 órakor pedig Hambai PG, és egészen eddig a pillanatig New Week diszkozott, illetve szórakoztatta a helyszínen az embereket, tehát ma Mezőtúron találkozhattok velünk. További jó rádiózás, sziasztok!
0: DJ Junior voltam, minden DJ Juniorhoz elérhető az új remixek a Facebook oldalamon, a felső posztarajongói oldalon, hogyha szeretnétek letölteni, hallgatni, esetleg játszani, mert DJ-k vagytok, vagy producerek, akkor hajrá! Ezen kívül én legközelebb vasárnap mixelek itt a Rádió 1-en, hogy mondta Attila, pár perc és kezdek Mezőtúron, holnap este pedig éjféltől Kiskunhalason játszok a nagyvárosi rendezvényen, majd ezzel búcsúzom, szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai PG voltam, amiként kíváncsi vagyok, hogy ebben a 6 órában sose volt ilyen hosszú diszkosít parti, hány dalt fogunk ismételni?
1: Sokat!
0: Utána majd vessük össze a tracklistákat, engem ez kifejezetten érdekel. Egy biztos, hogy ma este ez van, holnap pedig a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, tetőtől talpig, feketében, fehérben, Fatboy-jal és Gold Handel, ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: most feedback needed. World is Mine radio show starts now. World is Mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő 4 óra, ha minőségi, intelligens, elektronikus zenékre vágytok. Bízzátok ránk magatokat nyugodtan. Lotfi megindítja a mai különkiadásunkat, essünk neki!
2: Az első órát Ed Sheeran Camera című felvételvel fogom indítani, és annak a Cyrilnek a remixét hoztam el nektek, aki nem sokára ismét Budapesten fog fellépni, méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.
1: Cyril pedig most még a szlogenünket is megpróbálja elmondani, figyeljétek!
3: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, mai Saga Max.
1: Nem volt olyan rossz, és akkor már Ed Sheerant is megszólítjuk. Hello Ed!
4: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mind Radio Show.

0: mutatjuk nektek azokat a zenéket, amik igazán nagy slágerek lesznek majd idén nyáron.
1: Egy igazi ibizai slágerrel megyünk tovább, ami egészen biztosan uralni fogja az idei nyár fesztiváljait és táncparketteit. Érkezik Another és a Talk to Me itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Nagyon közeledik a dátum. Holnap utánhoz két hétre, május 24-én jön az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál 4 világsztárral, 20 DJ-vel és nagyon-nagyon sok Rádió 1 hallgatóval a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Nagyon várunk titeket, bővebb információk a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, vagy pedig a rádió1.hu-n. Na Begi, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Egy személyes kedvencemmel megyünk tovább, érkezik az Out of My Head, méghozzá Hypeton előadásában, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Ha minőségi, intelligens elektronikus zenékre vágytok, bízzátok ránk magatokat, itt vagyunk minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begé a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Pulmex jön 11-től és a Stereo Max éjféltől. Na Begé, és akkor nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, jön a Swedish House Mafia és a Miami Two Ibiza. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Május 24-én az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon egy nagyon kicsit szusszanunk, aztán újult erővel folytatjuk Lotfi Begivel. Ne menjetek sehová!
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Feedbacky. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
1: Hello mindenkinek, bulizunk tovább, mellettem még mindig Lotfi Begi, aztán 11-től jön Pool Max, éjféltől pedig a Stadium Max, egészen éjjel egyik tart az adás. Na Begi, mivel kezdjük a második szettet?
2: Kashmir felvételével fogom indítani, érkezik a Wild Ride, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Joel Corey és az I Love Your Girlfriend a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Lotfi Beggy a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán szokás szerint Pool Max jön 11-től, és a Stadium Max éjféltől. Mi érkezik most, Beggy?
1: A folytatásban érkezik Robin Schulz újdonsága, ez nem más, mint az EMPM. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Beggyt halljátok.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mint mindig, ma is nagyon sok friss zenét mutatunk be nektek. Hát ez a következő, ez konkrétan sláger és szerelem első hallásra.
1: Egy nagy visszatérő újdonságával megyünk tovább, a Medúza csapata egy igazán fülbemászó rádióbarát dallal rukkolt elő, ez nem más, mint a Don't Wanna Go Home, és remélem, ti se akartok sehova menni.

0: régi nagy rajongói csoportjait, még az is lehet, hogy kiosztunk a helyszínen jó néhány belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Begi?
1: Egy nagyon dinamikus felvétellel megyünk tovább, érkezik Sidepiece és a Cry For You itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Lotfi megindította be nálunk a péntek estét, mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu és az applikációnkban. Maradjatok villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Pulmax.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
3: Are you ready?
4: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Pulmex viszinálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén is, és ne felejtjétek, a hónapban találkozunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ahol Cyril barátunk is fel fog lépni. Tőle hoztam az Ed Sheeran Kamera című remixét itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.
2: Hey, I'm Cyril. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. I can't wait. I'll see you soon.

0: játszói mögött, aztán éjfél és éjjel egy között a Stadium Max is jön még, úgyhogy bulizzatok velünk egész éjszaka. Nézzük, hogy miért kezdik most Pool Max.
1: Egy saját feldolgozást hoztam folytatásként, Nagy Bogi is, de és Jól leszek című számát újra gondoltam, hogy már elérhettek a YouTube csatornámon, tök jók voltak a visszajelzések, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy most pénteken is hozom nektek, ezért folytatásként egy kis saját remix a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Can't Wait. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban mellettem Pulmex a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: A szokásos 110% feletti hangulat még erősödik jobban, jobban és jobban. Még esélyettel érkeztem. Pulmex Szent Keszölsz, ez folytatásként érkezik a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Számit Remixben itt a Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban. Pulmax a lemezjátszói mögött, és hogyha van dal, amiből óriási nagy sláger lesz idén nyáron, konkrétan mindenhol a világon, a létező összes kontinensen, na akkor szerintem az a következő dal.
1: Teljesen egyetértek veled, már nagyon régóta vártam, hogy megjelenjen. Először az volt a kampányban, hogy a Gordo úgy adta elő ezt a dalt, mint hogyha nem tudná, hogy ki csinálta, és hogy terítsük ki ennek az eredeti alkotóját, de végül ugye kiderült, hogy ő az, úgyhogy egy kicsit így átverte a közönségét, ami számomra egy kicsit fura is volt, de egész jól jött ki, több millió streamet ért el, és hát nagyon durva, hogy ő még régen a Carnage projekttel futott be, és voltam 2 évvel ezelőtt Amsterdamon egy előadásán, ahol volt lehetőségem jobban megismerni, hiszen csak 20-an voltunk ezen a kis meetingen, és képzeljétek el, hogy nagyon sokat beszélt arról, hogy Dél-Amerikában rengeteg iskolának adományoz, és ahonnan jött, ott próbálja felleníteni a megélhetési dolgokat, úgyhogy wow. Ez nagyon-nagyon pozitív tőle, és szerintem ez egy érdekesség, úgyhogy gondoltam elmesélem nektek itt.
0: De jó, nem is gondoltam volna, hogy Gordo ennyit jótékonykodik le a kalappal.
1: Így van, ő nagyon megtérült, ugye Avicii-nak nagyon nagy barátja volt, és mikor Avicii elhunyt, utána nála jött egy ilyen teljes imidzsváltás, teljes életmódváltás, és ha jól figyeltem a social médiát, akkor ő egyáltalán nem fogyaszt alkoholt sem már évek óta, és le is fogyott, hogy aki régebb óta ismeri, azért egy teltebb alak volt, úgyhogy most zenéleg is a csúcson van, meg mindenhogy is, úgyhogy tőle ilyen folytatásként a Loco Loco, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Nál nézzük, mi jön ma nálad a legvégén.
1: Dave McRae, Just Keep Watching, Tim Bliss remixébe hoztam el nektek így zárásként, és képzeljétek el, hogy van egy nagyon jó hírünk számotokra, Tim Bliss a heti Guest Mixben is szerepelni fog, illetve szombaton fellép itt Budapesten is, úgyhogy aki kíváncsi rá, az mindenképpen csípj el, egy fiatal srác, akire óriási jövő vár.
0: Full Max, neked nagyon-nagyon köszönjük ezt a ma estét, jön tehát Tate McRae és a Just Keep Watching Tim Bliss remixben, éjféltől pedig a lemezjátszóknál a Stadium X, várjátok meg őket is, Verbiz Mine Radio Show, Rádió 1.

0: Mind Radio Show is coming back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine radio show starts now.
1: The world is mine.
2: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
3: én pedig Sully,
2: és mi vagyunk a Stadium X.
3: A heti X-Air-t már is egy vadonatúj Stadium X megjelenéssel kezdjük, a dal címe Puro és a Hexagon gondozásában jelent meg, utána Chris Avantgarddal megyünk tovább, jön a Concrete Professional, majd Koshin újdonsága következik, a Catch. Ez az X-Air velünk a Stadium X-Air.
4: From the

Még mindig minket fest a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb, amit mi Robellel készítettünk közösen, a dal címe Vibration. Most pedig Jay Wara és Fancy INC közösen következik a Physical, majd Deadmau5 és Wolfgang Gartner régi klasszikusával folytatjuk. Jön az Animal Rights West End új remixében. Maradjatok velünk!

Austin Ashlintől szólt a Caramel című felvétel, és érkezik egy saját dal, Selector címmel, majd Lighton Jordan és Arco közösségével folytatjuk, She's a Devil címmel, majd ismét a saját track fog következni, ez lesz a Vibe Ride. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

Alex Tyler és Vintage Culture közösen szólt az előbb Freaky One címmel, most pedig Borítól fog pörögni a Feel of the Night, utána pedig egy saját dallal folytatjuk, ez lesz az Automatic. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

saját felvétel pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig megyünk tovább. És érkezik Kaminótól a Vibe Check, majd Cream és Script közösétől fog szólni a Turn Up The Doze, utána ismét egy saját felvétellel folytatjuk, jön B. Jones és Sam Martinnal közös dalunk a Last Applause, majd végül a műsort Summer Sultan zenével zárjuk, ez lesz a Catch The Heat.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extrát hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a Stadium X, akik most zenéltek. Ők is ott lesznek május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Az igazi mai slágerek pedig

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy friss kedvenc, vagyis hát ez mondjuk részben igaz, Kato, Turn the Lights Off, a dal maga, az kb. 15 éves, de hát ilyen az internet, hogy valahogy most figyeltünk fel rá, most kezdett hatalmasat pörögni, és most van ott minden slágerlistán ez az igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rengetegen kérdezik, hogy a hétvégén van-e játék rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért. A válaszom pedig az, hogy van bizony. Ma is lehet nyerni többször is belépőt, figyelni kell az előadókat, és jókor telefonálni, de most éjszaka nem játszunk, most éjszaka csak élvezzük a legnagyobb kedvenceket. Például ezt is, Ray Dalton Blood Running, az igazi mai slágerek között. Ezt a nagy kedvencet indítom a rádió

Yeah, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék jövő héten pedig újra úton, hétfőn még reggel adás. Innen aztán délután Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. A délutáni live mix állomások, minden info erről is a radio1.hu-n. David Guetta és Szia jön!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi